Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban Bognár Szilvia királynóra Kovács Zoltán Paralel című a napokban megjelent albumát mutatom be önöknek, melyhez egy adatokban, információkban igen bővelkedő kísérő füzet is tartozik. Ebből szeretném idézni azt a részt, mely a most következő Sötét Ködbül című feldolgozást mutatja be. A szerelem kertje egy időszámításunk előttre visszanyúló nemzetközi toposz. Hajnalban a szerelmes, általában ifjú, egy kertben vagy ligetben sétál és találkozik madáralakban megjelenő kedvesével, vagy visszaemlékszik erre a találkozásra. Szövegtoposzként e képet a magyar hagyományban leginkább moldvai dalok őrizték meg számunkra. Az Én kimenék kis kertembe, vagy Kimenék én kertembe kezdetű dalok. A Sötét Ködbül kezdetű 1603. júliusában Prágában lejegyzett anonim költemény ugyanezt jeleníti meg. A témát több évtizedig kutató Folyt Vilmos folklorista értelmezésében azonban a szerelem kertje, az úgynevezett locus amoenus nem a földi, érzéki, hanem az égi szerelemhez kötődő helyszín. Az elhangzó dalok közül a tavaszi szél bákói, moldvai változatai könnyen felismerhetőek. Eddig felkutatott legkorábbi feljegyzését az 1675 és 79 között született Viatoris Codex orgonatabulatúra kottái között lelhetjük fel. A másik dallam a Kisfaludi Társaság pályázati felhívására érkezett be annó a Maros mentéről, illetve megtaláljuk Bartalus István Magyar Népdalok című művének negyedik kötetében, mely 1894-ben került kiadásra, énekre és zongorára írt feldolgozásaként. A Sötét Ködbül című feldolgozás után pedig következik a Csoda Tévő Mária és a Morenika.

Bognár Szilvia, Király Nóra és Kovács Zoltán Paralel című albumáról most a Boldogságos szűz, a Jel minnyájon örüljünk, s aztán egy közismert dallam feldolgozása hangzik el.

Bognár Szilvia, Király Nóra és Kovács Zoltán Paralel című albumáról, a Szent Iváni Tűz, melyben zoborvidéki, felvidéki, a nyári napforduló ünnepéhez kötődő szokásdallamok csendülnek fel, illetve egy 13. századi pásztorjátékból való francia dallam. S aztán egy szintén jól ismert nagyheti éneket fúj Bognár Szilvia, melyet a Piros Pünkös című feldolgozás követ. Rá.

Kedves hallgatóink, ma esti Pünkösdi Táncházban című műsorunkban Bognár Szilvia, Király Nóra és Kovács Zoltán közös alkotását, a Paralel című albumot mutattam be önöknek, melyről két felvétel vár még lejátszásra. A Mennyasszony leszek, és az Aranyért ezüstért, melyben három dallam fonódik egymásba. Egy nyitra vidéki lakodalmi ének, melynek francia ballada változatait a 14. század végéig tudjuk visszakövetkeztetni Vargyas Lajos folklorista kutatásai szerint. A második, a Por Lázár tánca, amely a 17. század egyik közkedvelt világi dallama volt és népzenénk is őrzi. A csokor végén pedig a Por Lázának francia előzménye szólal meg. Áldott pünkösdi ünnepet kívánva önöknek, munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Tóman Sándor nevében is elbúcsúzom önöktől. Az adásszerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 145. adása.

Üdvözlöm a hallgatókat! Balog Marianna vagyok, a Variációk népzenére szerkesztő műsorvezetője. Nagy Olga, erdélyi magyar író szerkesztésében 1997-ben jelentek meg Kocsis Rózsi önéletrajzi elbeszélései, Remények és kétségek között címmel. Ez az iskolázatlan, üveggyári munkásnő úgy írta meg az élettörténetét, hogy valósággal ámulatba ejti a mesterség minden csínyát, binnyát ismerő szakmabelieket is. Az ösztönös művészi tehetség megnyilatkozásának ritka csodája ez. A következő műsorokban tőle idézünk.

Már nagylány vagyok, mehetek a lányfonóba. A házbér nem olyan nagy. A leánytól 2 kupa fuszújka, 2 fű kender. Aztán 1-2 este fonunk a házi asszonynak. November közepén kezdődött meg a lányfonó. Mentünk is minden este, ha esett, ha fújt. Pedig még hideg volt. Egy órája, hogy begyújtottak.

megérkeztem a fonóba. Szervusztok, lányok, jó estét! Né, Lené, hát kaptál új guzsajt, Rózsi? Ez már igen. Aztán ezért sok csók jár. Mindegyik lány mondott valamit kacagva. Hát tükrös guzsaj? Igen, ott volt a tükör a talpán, elől a nyele mellett. Én boldog voltam, meg nem is. Szeretőm ajándéka. Igen, összeköt ez az ajándék. De hiába, tiltja az anyja tőlem. Meg is bántatán, vagy két véka málé volt az ára, úgy kellett ellopkodja hazulról.

Én pirulva ültem a tükres guzsajon. Bezzeg Sári milyen büszke volt. Dicsekedett, mutogatta, hogy a szeretőjétől kapta. Jaj, nem várom, hogy jöjjenek a fiúk a fonóba. Most még a kezem is remeg. Ha a fiú anyja megtudja, lesz még nagyobb szó, pletykaság. Nem tudok én boldog lenni. A hátam megett összesúgnak a lányok. A fiú anyjáról mondják, hogy beteg. Én kínomban nyálazom a szöszömet, amit fonok. Viccesen rám is szól a barátnőm. Né, Rózsi, hogy csókolgatja a fonnivalóját az új guzsajon?

0: Kocsis Rózsi személyes gondolatait a Csíkzenekar és a Muzsikás Együttes felvételei egészítették ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zenerádió.

így sem könnyű hazamenni. Szőke kislány, barna kislány, jaj, de tetszik valamennyi. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy fene bánja.

hozzad ezt a nótát hajnali a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat.

0: cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk senkivel, mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Árad a Duna vize, elfolyik a fekete tengerben.
1: Népzenék.

0: pásztor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán. Már nekem pásztor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, édesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán.
1: Dankó Rádió Tisza Füreden FM 105,2 A magyar zene rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

Rádió. Pécsett FM 104,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parítján.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: kisebb lánya, paticot, kis tecot, egy cicot, két cicot, száz cicot, jaj! Megfogta a szici-pici egeret.
1: Dankó Rádió. Banyhádon FM 92,8. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: Rádió. Záhonyban FM 90,4. A Magyar Zene Rádiója.
1: Csak úgy mondom magának, úgy, ahogy van el.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijev megye déli területén található Bilacerkva városát múlt éjjel. Az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Kijev főpolgármestere a várost ért támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyház fő a Szent Péter bazilikában bemutatott Szent Pistjén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van. Pünkösd után két nagyvágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récz-Szilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Kigyulladt egy családi ház Szentesen. A lángok azután csaptak fel, hogy a konyhában felrobbant egy gázpalack. A 100 négyzetméteres házban a lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy 50 négyzetméteres melléképületet is érintettek. A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók 7 vízsugárral oltották el a lángokat. Hőség pusztít India déli részén, több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül tartós hőhullámokkal. Azt tanácsolják az időseknek, a gyerekeknek és a várandósoknak, hogy napközben csak szükség esetén menjenek az utcára. Itthon ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Sokfelé élénk szél, a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok között alakul a hőmérséklet. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió ünnepi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma május 25-e hétfő van, pünköst hétfő! Kedves hallgatók, 7 óra után Iván Szandra énekes előadó művésszel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Farkas Rozikát, Kádár Zsuzsát és Budai Beatrixet is. Zoránnal kezdünk, aki Aldobói Nagy György és Szenes Iván szerzeményét adja elő. Ebből se lesz már szerelem.

0: édes kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, ott csúda fülembe, hogy szeretsz nagyon. Ormola illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Ormola illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom. Itt van a május, és itt van a nyár, ránk sül újból a karmarék. Mindenütt morgon a illat a fák, ott súg a fülembe, hogy szeretsz te hát. Éljen az élet, ez engem a tal, jöjjön a csóka, az estbe takar. Már ez a kislak a dom tetején, gyere oda, édes ott légyegyén. Éljen az élet, ez engem a tal, jöjjön a csóka, az estbe takar.
1: Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. június 20-ai Nagybajomban történt előadásán rögzítettük. Farkas Rozika adja elő Csóka Gyula és zenekara kíséretével Bogár Imre balladáját.

十年。

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2019. november 19-i kisvárdai előadásán rögzítettük. Kádár Zsuzsa adja elő Johann János és zenekara kíséretével a Fekete a kökény című tradicionális magyar csárdást.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Tolnai András adja elő Csóka Gyula és zenekara kíséretével Füredi Mihály hallgatóját. Végigmentem az Ormódi temetőn.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből következik Ilona dala, Fischl Mónika előadásában ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

0: világon bor sem volna, akkor itten derusz volna.
1: Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Gál Gabriella adja elő Berki László és zenekara kíséretével Balázsi Zoltán, László Imre és Békefi József hallgatóját. Volt egyszer egy leányszoba.

hoztam a három tepsi pogácsát. Vörös bort ittam az este, aggyalom, mert ragyogom, és szeretem a bort.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Fényes Szabolcs és Mihály István szerzeményét Gregor Bernadett előadásában halljuk, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével. Holnap, ki tudja, holnap látsz-e még?

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor krónikával jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen Iván Szandra énekes előadó művésszel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között a Dalinda, Tóth Éva és Mészáros András is. A krónikáig Budai Sándor és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madarat tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 25-én hétfőn a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
6: Kossuth Rádió hírműsora.
8: Ukrajnában több civil is meghalt a tegnapi orosz légitámadásban. A Kijevet és környékét ért akciót elítélték az Európai Unió vezetői.
9: Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány. 250 magyar településre érkezett szállítmány az aszbeszt-szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból.
8: A békét és a megbékélés szorgalmazta 14. Leó pápa ünnepi szentbeszédében a katolikus egyházfő ma adja ki pápasága első körlevelét. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Nagyszabású orosz légitámadás érte tegnap Kijevet és környékét. Oroszország oresnyik típusú ballisztikus rakétát, valamint hiperszónikus fegyvereket is bevetett. Moszkva szerint ukrán katonai vezérlőközpontok, légitámaszpontok és védelmi ipari vállalatok voltak a célpontok. Az átfogó orosz támadásban több civil is meghalt. Az Európai Unió vezetői elítélték az orosz akciót. Részletek Pék Bulcsútól.
10: A bombázások 4 órán át tartottak. Az ukrán hadsereg szerint Oroszország mintegy 600 drónnal és 90 különböző típusú rakétával indított támadást Kijev és térsége ellen. Vitali Klitschko polgármester szerint mintegy 40 lakóépület mellett a kijevi operaházat, több múzeumot, egy labdarúgó stadiont és egy bevásárlóközpontot is találat ért. Az utóbbit Bakos Csaba, a Kijevben élő kárpátaljai sztárséf és műsorvezető is megerősítette.
11: Ilyen először volt, mert teljesen a fejünk fölött repültek a rakéták, de itt tőlünk nagyon közel a Lukjanovkán, az már egy metróállomás, ott volt mellette egy bevásárlóközpont és a Lukjanovszki bazár, egy piac, ami egy nagyon híres központi része a városnak, és az nincsen, széje van teljesen rombolva.
10: A beszámolók több halálos áldozatról és mintegy 100 sérültről szólnak. Az ukrán elnök személyesen is végigjárta a csapások helyszíneit. Iskolákról, lakóépületekről beszélünk. A Csernobil múzeumot egy hónapja adtuk át a baleset 40. évfordulójára. Ezek az őrült barmok pedig szánt szándékkal megtámadták, mondta Volodymyr Zelenszky, akit a hírszerzés már korábban figyelmeztetett, hogy az oroszok az Oresnyik nevű hiperszonikus rakéta használatára készülnek. Ezt a fegyvert a Kijevhez közeli Bila cerkvában vetették most be. A támadásra személyesen Vladimir Putyin elnök adott utasítást, aki a napokban megtorló intézkedéseket helyezett kilátásba, miután pénteken állítólag ukrán drónok csapódtak be egy Luhanszk megyei kollégium épületébe. Az orosz ellenőrzés alatt álló ukrán megye vezetése szerint az esetnek több mint 20 halálos áldozata és 40 sérültje van. Moszkva terrortámadásnak minősítette az incidenst, ami miatt az ENSZ biztonsági tanácsát is összehívták. Az Európai Bizottság elnöke, a francia elnök és a német kancellár is elítélte a Kijevet ért orosz csapásokat.
8: Elítélte Oroszország Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter is.
9: Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta.
8: Összecsapásokba torkollott a belgrádi kormány ellenes demonstráció a hétvégén.
9: A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A rendőrség 23 embert állított elő. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője 16 ember halálát okozva.
8: Pakisztánban 24-en meghaltak, sokan pedig megsérültek egy vonat elleni robbantásos merényletben.
9: A támadás az ország délnyugati részén történt egy katonákat szállító szerelvényen. A detonáció miatt több vagon kisiklott, kettő kigyulladt, az áldozatok között gyermekek is vannak.
8: Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök, aki azt írta, Iránnak meg kell értenie, hogy nem lehet atomfegyvere. Donald Trump megismételte, az iráni kikötőkre vonatkozó blokkád hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet.
9: Már a hormuzi szoros részleges megnyitása is nagy hatással lenne a világ energiabiztonságára. Erről a századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője beszélt. Hortai Olivér elmondta, a világ napi kőolaj igénye több mint 100 millió hordó, amelynek ötödét a hormuzi szoroson keresztül szállították. A szakértő úgy véli, hamarosan már a stratégiai olajkészletek és a kereskedelmi tartalékok sem tudják enyhíteni a hiányt.
2: Erre már a nyár végén sor kerülhetne helyi szinten, és az az árakban is nagyon drasztikus következményekkel járna. Ezért kulcskérdés az, hogy mikor nyílik meg a hormuzi szoros, és ezért kulcskérdés az, hogy a rendelkezésre álló tartalékokat, készleteket milyen ütemben meríti ki az emberiség.
8: A kormány célja, hogy hazahozza az uniós újjáépítési alapban beragadt teljes összeget 10,4 milliárd eurót. Erről beszélt a miniszterelnök az RTL-nek adott hétvégi interjújában. Magyar Péter szerint a pénzre a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte az összeg lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt mondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett küzdenek azért is, hogy egy nagy bérlakásfejlesztési program indulhasson Magyarországon az uniós pénzből.
9: A Tisza kormány egyik legnagyobb vállalása az uniós pénz hazahozatala erősítette meg. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégiai Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Máté Réka Zsuzsanna arra is felhívta a figyelmet, hogy a 27 szupermérföldkőnek nevezett elváráson túl további követelései is vannak Brüsszelnek.
12: Azok a pontok, amelyek most a sajtóban így megjelentek, mint vitáspontok, azok a nyugdíjreformmal kapcsolatosak, illetve az adóreformmal kapcsolatosak, ezek külön állnak a 27 szupermérföldkőtől, amelyek elsősorban a korrupcióval kapcsolatos, illetve más ilyen jogállamisági aggályokat oszlatná el az Európai Bizottság számára.
8: Jelentősen csökkenni fog az államfő, a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Erről is az RTL-nek beszélt a miniszterelnök.
9: Magyar Péter elmondta, hogy augusztusban több százezer magyar család kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig a negyedik negyedévben kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Az anyák SZIA mentességével kapcsolatban kifejtette, a terv az, hogy megtartanak minden olyan intézkedést, amely jó a magyar családoknak, de az a legfontosabb, hogy tartható, valós alapokon nyugvó költségvetése legyen az országnak. A kormányfő azt mondta, az Orbán kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy voltak tételek, amelyek mellé nem állítottak fedezetet.
8: A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban. A nagyobbik ellenzéki párt szerint a Fidesz-KDNP kormánya a központi költségvetést törvényesen, célszerűen és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. Azt írták, a költségvetési törvény részletesen tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket, és aki mást állít, hazudik.
9: Reagálta a KDNP frakció vezetője is. Rétvári Bence szerint továbbra sem tudni, hogy mit követel az Európai Unió az uniós forrásokért. Kitért arra is, hogy a kormányfő szerint a költségvetés rossz állapotban van. Másrészt bejelentett egy sor jóléti intézkedést, amire ezek szerint megvan a fedezet.
8: A A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök.
9: Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a magyar közlönyben megjelent.
8: Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, mondta Balogh Zoltán az MTI-nek. A református püspök megerősítette korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget, és sem Orbán Viktor, sem Léva Janikó nem kérte a közbenjárását. A püspök úgy fogalmazott, idézem, nyugodt lelkiismerettel azt tudom mondani, hogy nálam megáll a történet.
9: A nyilvánosságra hozott iratok szerint Varga Judit akkori igazságügyi miniszter 4 személy esetében javasolt kegyelmet, de K. Endre nem volt közöttük. A kérelem pozitív elbírálását az államfő kabinetfőnöke sem támogatta. Nagy Attila Tibor politikai elemző kifejtette, Novák Katalin kizárólag Balogh Zoltán javaslatát vette figyelembe, amikor kegyelmet adott K. Endrének.
13: Ezek a dokumentumok is azért azt támasztják alá, hogy Novák Katalin saját maga döntött.
8: Több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az azbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból 2015 óta. Derült ki egy közérdekű adatigénylésből.
9: Németh Martin Bükk önkormányzati képviselője kérte ki a NAV-tól az adatokat, amelyeket közzé is tett. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a lista önmagában még nem bizonyítja, hogy az adott településre ténylegesen került azbeszt szennyezett anyag.
14: Ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segített visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét.
9: Jövő héttől közös osztrák-magyar bizottság vizsgálja majd az azbeszt szennyezés körülményeit. Vajdos László élő környezetért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy már nem érkezik több azbesztes kő Ausztriából.
8: Itt a krónika. Pünköst hétfő van, pünköstkör a keresztény világ a Szentlélek kiáradását és az egyház születésnapját ünnepli. Béke, megbékélés és küldetés, ezt jelenti a Szentlélek a mai világban, fogalmazott 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén. Róma Sárközi Júlia.
15: A Szentlélek békét visz a szívekbe, és ebből senki sincsen kizárva, hangoztatta a 14. Leó pápa. Küldetésnek nevezte, hogy hittel és jó cselekedettel legyen tanúsítva a Szentlélek jelenléte. A pápa úgy vélte, a világ változik, de nem minden változás újítja meg világunkat. Vannak fordulatok, amelyek öregítik, tévedések és erőszak miatt. Ehelyett az elmék megvilágosodására van szükség, új életenergiára a szívekben, mondta a pápa. 14. Leó hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az embereket a nyomortól nem megszámlálhatatlan gazdagság, hanem a kifogyhatatlan szeretet szabadítja fel. Pünkösd vasárnap délben a római Panteón mennyezette kerek nyílásából több tízezer vörös rózsaszirom húzd alá a Szentlélek kiáradását jelképezve. Várakozás előzi meg 14. Leó pápa első enciklikáját, amelyet hétfőn hoznak nyilvánosságra. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika a mesterséges intelligencia korában az ember értékéről és méltóságáról szól.
8: Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tud bírni bennünket, ha mi akarjuk. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol szabadtéri misével búcsúztatták a Boldogasszony zarándok vonat utasait.
9: Súlyog Tamás elmondta, a pünkösdi út méltó lezárása volt a Szent Mise, amelyen a magyar zarándokok együtt imádkoztak a nemzet egységéért.
16: A zarándoklat, mint olyan, egy nagyon mély üzenetet hordoz. Azt az üzenetet, hogy kiszolgáltatjuk magunkat az zarándoklat idejére az életnek. Tehát mi nem akarunk változtatni az életen, mi azt akarjuk, hogy mi magunk változzunk. Aki zarándok, az változni akar. Talán ez a legfontosabb, és a pünkösd üzenetében is a legfontosabb, hogy a lélek változásra tud bennünket bírni, ha mi akarjuk.
8: A népi hiedelmek és a vallási élet szokásai kéz a kézben járnak a pünkösdi ünnepkör idején is, fogalmazott a Máté Szalkai Szatmári Múzeum igazgatója.
9: Az ünnephez olyan szokások kapcsolódnak, mint a zöldágjárás, amellyel A termékenységet és bőséget varázsolták, mondta Cservenyák László, aki kiemelte. A legismertebb hagyomány a pünkösdi királyválasztás. A legrátermettebb legény egy évig viselte a címet, és ez idő alatt például ingyen ihatott a helyi kocsmában.
17: Különböző erőpróbák vannak, legény virtus. A legény virtusok tulajdonképpen a pünkösdi király választásnak a hagyománya különböző lovakkori játékokra tehető vissza, amelyben a legügyesebb fiút választották, vagy lovagot választották ki, és ennek is különböző típusai, válfajai vannak országosan.
8: Pünköst hétfőn is nagyon erős UVB-sugárzás várható az ország nagy részén.
9: A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakarópóló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata.
6: Autós percek.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint egy kamion és egy személyautó ütközött az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza térségében, a Röszke felé vezető oldal 120-as kilométerénél a belső sávot lezárták.
6: Időjárás jelentés.
9: Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat a Dunántúlon, és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél, délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk.
8: Ez volt a Krónika, hétkor hosszabb hír összefoglalóval délben várjuk majd önöket. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió ünnepi műsorában Nádas Györggyel.
18: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Iván Szandra énekes előadó művésszel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Mészáros András, Tóth Éva és a Dalinda is. Hatvani Kisgyöngyivel kezdünk, aki Tordai Zoltán és zenekara kíséretével adja elő Erdélyi Mihály csárdását. Künn a dorozsmai határban.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Iván Szandra, fonogramdíjas, énekes, zongorista, dalszerző, zenei producer. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, köszöntöm én is a hallgatókat, boldog vagyok, hogy itt lehetek.
0: Te Hajdúböszörményben születtél. Jellemző rád a hajdúságiaknak a nyakassága?
1: Erős kérdés így az első kérdésnek. Én azért vélek magamba felfedezni ebből a dologból egy kicsit, és hát én nagyon sokat dolgozom azon, hogy minél inkább rugalmas ember legyek, amennyire csak lehet, és minél inkább meg tudjak újulni, és ne ragaszkodjak mindig valamihez, amit már valahogy megismertem, szóval, de azt hiszem, hogy ez egy ilyen hajdúsági öröklecke.
0: Mondd, ki volt az az ember, vagy az a valami, ami hatására te azzá lettél, aki lettél? Volt valaki idol, példakép, aki a zenében nagyon nagyságot jelentett neked?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, még soha nem kérdezte tőlem senki, köszönöm. Igazából azt érzem, hogy szerintem nagyon szeretek figyelni az emberekre, és nagyon sok emberrel találkoztam, aki egy picit így hatással volt rám, és mindig egy kicsit hozzáadott ahhoz, hogy mindenképp ezen az úton legyek. És volt egy kolozsvári rokonunk, aki festőművésznő volt, zongorázott, 84 évesen még futóversenyt futott velem, én voltam, nem tudom, szerintem ilyen 4. Tehát valahogy így gyerekkori emlékként van meg, és tudom, hogy így leült a zongorámhoz, és így lerobbantotta az egészet, ilyen óriási skálákat játszott, és ilyen úristen. És mindig azt hittem gyerekkoromban, hogy én a zongora iránti szeretetemet, az genetikailag tőle örököltem, persze amikor már nagyobb lettem, akkor elmagyaráztak, hogy vérrokonság nincsen ugyan közöttünk. Szóval, hogy például ő egy ilyen alak volt, akire így emlékszem vissza, hogy ilyen csodálattal néztem.
0: És ő miket játszott? Milyen stílust?
1: Hát ezeket a régi világú zenéket, gondolom operetteket, most már így meg nem mondom, mert akkor nagyon kicsi voltam még, de mivel néha színházba is énekelt, ezért gondolom ezek ilyen operett slágerek voltak, amiket játszott.
0: És ami ott kijött a kezéből, az olyan hatással volt rád, hogy azt mondod, hogy fú, hát ilyet is lehet csinálni.
1: Szerintem valószínűleg az jöhetett ki belőle egy ilyen őrületes szeretete a zenének, a művészetnek, az életnek. Egy ilyen óriási életigenlés, ilyen platina szőke haja volt. Hát akkoriban, 90-es években, ugye kit láttál 84 éves nénit, aki nem fejkendőbe van Hajdúböszörményben, és akkor ugye jött látogatóba hozzánk Kolozsvárról, és hát egy ilyen nagyvilági hölgynek láttam őt, mindig is ilyen nagy hangon beszélt, és azt hiszem, hogy ő mutathatta meg talán először azt, hogy a színpad a különleges világa, és ez oda be tud költözni abba a kis családi házba is, ahol én felnőttem.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Iván Szandrával, de most hallgassuk meg Iván Szandra és Veréb Tamás szerzeményét Iván Szandra előadásában. 24 óra.

0: És F-Man, köszönjük szépen.
1: Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Dalinda játszik tapsos székeit.
2: Ha még egy

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Iván Szandrával. Szülővárosodban, a Bocskai István gimnáziumban érettségiztél, mellette a Bartók Béla Zeneiskolában Vas Krisztinától és Zakar Zoltántól zongorázni, Tóth Ilona Csillától énekelni tanultál. Nem volt ez sok egyszerre egy kamaszlány számára? Vagy már akkor mindened volt a zene, és el se tudtad volna képzelni a muzsika nélkül életedet?
1: Hát ez folyamatában jött, tehát nem mindenkitől egyszerre tanultam, de szerintem olyan is volt, hogy egyszerre jártam a Zakar Zolihoz, meg a Tóth Ilona Csillához, és abszolút átszűtte a teljes életemet a zene. Tehát el voltam kényeztetve, mert először is apukámnak volt egy bakelit lemezjátszója, és rengeteg bakelit lemeze, és olyan minőségű hangfalon hallgattam, olyan cucca volt, amit egyébként most pár éve próbáltam reprodukálni, hogy gondoltam, hogy csinálok egy ilyen asztalt, ahol van egy lemezjátszó, meg egy erősítő, meg minden, és olyan krémes hangzású, olyan vintage cuccai voltak, hogy utána keresgettem neten, hogy tudnám ezeket megkapni, végül megkaptam tőle. Nekem adta, és akkor most, ő most egy másikat használ. Szóval én teljesen bele voltam őrülve a zenébe, és a Vas Krisztina annyira szépen észrevette azt, hogy én nem klasszikus zongorista vagyok. Egyébként hadd zárójelbe hadd jegyezzem meg itt, hogy a Vas Krisztinától tanult a Péter Bence is, aki ugye egy világsztár. Szóval valahogy ez így alakult. Nagyon jó klasszikus zenei tanára Krisztina, én is csak ennyit mondani. Viszont észrevette azt, hogy én nem vagyok klasszikus zongorista, és olyan édes volt, hogy a Hullólevelek című dalt, ő hazament, és mutattam neki egy Michel Legrand felvételt, amit a bakelitről átjátszottunk a CD-lemezre, és így meg tudtam mutatni, és ő leszette nekem.
0: Ez a Kozmaféle, József Kozmaféle Hullólevelek.
1: És leírta nekem, lekottázta, hogy meg tudjam tanulni zongorán ezt a Hullóleveleket, és ez volt az első jazz, amit így megtanultam, és ezt a mai napig mindig mindenhol éneklem, és mindig hozzárakom azokat az élményeket, amiket éppen az aktuális közönség ad nekem.
0: Mond, maradtál baráti kapcsolatban tanáraiddal?
1: Mindenkit nagyon csodálok, nagyon szeretek, mindig mindenkiről szuperlatívuszokban beszélek, de nem marad, nem, talán nem vagyok az a típusú ember, aki így vissza-vissza jár, hanem inkább egy...
0: Szóval a visszanyúlás nem jellemző rád, hanem inkább az előretekintés.
1: Azt hiszem, hogy igen, igen. Ez nem tudom, hogy jó vagy sem, de szeretném minden tanáromnak üzenni innen, hogy mindenkire nagyon nagy szeretettel gondolok vissza, és igen, lehet, hogy egyszer kellene leülni mindenkivel beszélgetni egy picit, nem tudom.
0: Háborúdul. Iván Szandra szerzeményét a szerző előadásában halljuk.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Iván Szandrával. 2006-ban kezdted el a Kőbányai Zenei Stúdió zongoraszakát, Eszelyenő tanítványaként. Ez a hely, a Kőbányai Zeneiskola, ma már európai mércével is kitűnő műhelynek számít. De az ezred forduló környéke még a hőskor volt szerintem. Mi volt az, ami különlegessé tette ezt az intézményt szerinted?
1: Hát Hajdúböszörményből felmenni Budapestre, és megtapasztalni egy olyan intézményt, ahol te nyugodtan bemehetsz bármelyik terembe, ahol éppen muzsika szól, nem kell engedélyt kérni, hanem csak bemész, hallgatod, mindenki szabad, igazából mindenki, tehát nincsen úgy számon kérve, hogy már pedig ülj le és tanulj és gyakorolj és izé, hanem mindenkinek meg volt adva a lehetőség arra, hogy akkorára nőjön, amekkorára csak akar. És olyan érdekes volt, hogy voltak olyan tanulótársaim, akik elsőbe odajöttek, és már világklasszis zongoristák voltak, és aztán úgy kiestek, és a mai nap nem tudom, hogy végül mi lett velük, és van olyan is, aki meg gyakorolt, mint egy őrült, és egyszer csak minden harmadikos korában azt vettük észre, hogy kezd megszólalni a kezébe a hangszer. És szerintem egy olyan én mindig Mesesigetnek hívom a Kőbányát. A Kőbányai Zenei Stúdió egy olyan mesesziget volt nekem, ahol tényleg így igazán szabadon fejlődhetett ki az, hogy mennyit akarok kiszedni a zenéből, a zenetanulásból, mi ez nekem, és meg hát az a tény, hogy zenét tanulok, tehát most már hivatalos, tehát hogy ez nem csak egy hobbi, ez nem csak egy olyan dolog, ami miatt miért nem csináltad meg a matek házit, hát azért, mert nem tudom, volt egy kórus próbám, és da-da-da, hanem ez már az volt, hogy fixen énekel, most itt ez a munkám, hogy zenét tanulok, kérem. Szóval nagyon különleges volt, és hát nem beszélve azokról a tanárokról, akiket ugye hallgattunk koncerteken. Az egész Cserháti, Charlie életmű az ő kezükben szólalt, meg az ő hangszereiken, és ez egy olyan dolog volt, hogy tőlük tanulhatunk, vagy hogy a Halász János azt mondta, hogy kollégina, írjon dalokat, tehát, hogy ezek tényleg csoda pillanatok.
0: Még fáj. Iván Szandra, Heilig Tamás, Presser Gábor és Adamis Anna szerzeményét Iván Szandra adja elő.

látom. Lehet, ha rám gondolsz éppen, én is elidőzöm egy képen, hogy milyen mások voltunk még akkor.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Iván Szandra énekes előadó művésszel, valamint hallható lesz még többek között Vörös Edit, Bétóth Magda és Hajtman Lívia is. A hírekig Toki Horváth Gyula és zenekara muzsikál.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Mi van ma, piros pinkös napja? Holnap lesz a második napja. Né, itt

0: felállott az apostolokra.
1: A parád óhutai Pintér Istvánné Vas Annus énekével köszöntöm a hallgatókat pünköst hétfőjén és egyben Orbán napján. Vikár László 1955-ös felvételét hallották. Pünkösd az egyházi év harmadik legnagyobb jeles napja, amikor a keresztények a Szentlélek eljövetelét ünneplik. Az evangéliumok szerint Jézus mennybe menetele után a gyakran galamb vagy lángnyelvek alakjában ábrázolt Szentlélek leszállt az apostolokra, betöltötte őket kegyelmével, és ettől kezdve mindenki megértette őket a maga nyelvén. A pünkösdhöz nagyon sokféle szokás kapcsolódott, amelyekről múlt heti műsorainkban már bőven esett szó. Kevésbé ismertek az Orbán napjához fűződő hagyományok, ezért most ezeket mutatom be pár szóban. Első Orbán pápa a második században élt, Severus császár idejében. Sok embert térített a keresztény hitre, és a források szerint ezért szenvedett vértanúságot. Első Orbán pápa rendelte el, hogy a mise áldozat kelyhét és tányérkáját nemes fémből kell elkészíteni. Ezért ábrázolják őt gyakran kehellyel, szőlőfürttel a kezében, és ezért is lett a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusa. A néphagyományban Orbán a negyedik fagyos szent, ugyanis a megfigyelések szerint ez az utolsó nap, amikor a hajnali fagy még kárt tehet a virágzó szőlőben. Egy népi legenda szerint Orbán azért került május havába, mert amikor a kalendáriumot készítették, éppen a kocsmában mulatott. Pedig jobban szeretett volna a tél közepére kerülni, hogy nyugodtan tudjon fagyasztani. Orbán népi kultusza a német-francia határ menti szőlővidékről jutott el a középkor végén hazánkba. Névünnepét a nyár kezdőnapjának is tartották, s ilyenkor a borvidékeken felállított szobraihoz körmenetben vonultak ki. Ha szép idő volt, a szobrát felvirágozták, borral öntözték, de ha rossz időt hozott Orbán, kővel dobálták, leköbdösték, megpálcázták, csupasz feneküket kínálták feléje, sőt arra is volt példa, hogy a sárba döntötték. Hazánk borvidékein ma is él Szent Orbán kultusza. Május 25-én számos eseményt, például szőlőszentelést, zarándoklatot, kóstolókat, kulturális programokat szerveznek a helyszínekre. Tokajhegy alján például ekkor viszik körbe a monokon őrzött Szent Orbán erekjét. A híres hajósi pincefaluban pedig Orbán napi borünnepet tartanak, amely a 300 éve ide érkezett sváb telepesek hagyományait eleveníti fel. E hagyományok része a zene is, melyből a helyi zenészektől hallhatunk ízelítőt. Bicsérdi László, Huber István,

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
2: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
3: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
4: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián vagyok. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a római Szent Péter bazilikában bemutatott pünkösdi szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Várakozás előzi meg 14. Leó pápa első enciklikáját, amelyet ma hoznak nyilvánosságra. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika a mesterséges intelligencia korában az ember értékéről és méltóságáról szól. A pünkösd a törvényadás és a szövetségkötés ünnepe is, jelentette ki Esztergomban a főegyház megye segédpüspöke. Martos Levente Balázs arra kérte a híveket, élesszék fel a szívükben a hitvallás kegyelmét és a lélek erejét, valamint imádkozzanak egymásért, hogy a Krisztusban és bennük rejlő szeretet pünkösd napján is új életre keljen. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmazott, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak. A soha el nem múló Isten szeretetéből táplálkozik az ember öröme. Erről a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke prédikált Balatonfüreden. Steinbach József úgy fogalmazott, az öröm is a Szentlélek ajándéka, és a legnagyobb tett másokat örömre hangolni. Az egyház születése mögött is az Isten szeretete áll, mondta a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke Győrött. Szemerei János hangsúlyozta, Isten egyszülött fiának, Jézusnak a lényét már életében a Szentlélek ajándéka járta át, és ezáltal végezte földi cselekedeteit is. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső országrészben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat. A Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, 30 foknál is melegebb lesz.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió ünnepi műsorában Nádas Györggyel.
6: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Iván Szandra énekes előadó művésszel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Hajtman Lívia, Bétót Magda és Vörös Edit is. Komár Lászlóval kezdünk, aki Nagy Tibor és Komár László szerzeményét adja elő. Halvány kék szemek.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Rigó Mónika adja elő Hankó József és zenekara kíséretével az Elindultam hosszú útra című tradicionális csárdást.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Iván Szandra, fonogramdíjas énekes, zongorista, dalszerző, zenei producerrel. 2010-ben a Megasztár középdöntőjével Tolvaj Renátával énekeltél együtt duettet. Tartjátok azóta a kapcsolatot, vagy tőle is elfordult művészi életet?
1: Nem tartjuk vele se a kapcsolatot.
0: Hogy sikerült ez a duett?
1: Egy nagyon rossz kapcsolattartó vagyok. Egyébként a duett szerintem jól sikerült. A Jack zongorázott, a Say a Little Prayer for You című nótát énekeltük. Én javasoltam, hogy tegyük fel ilyen jó vokálokba. Ugye ő volt magasan, én mélyebben, és szerintem jó volt.
0: De hogy akadtatok egymásra?
1: Sehogy. Összeraktak minket, tehát hogy ez nem egy választás volt, csak valahogy így összepakoltak. Egyébként szerintem jó ízlése, mert a két hangszín az passzol, de néha van, hogy nem tudom, talán volt, hogy összefutottunk és intettünk, de nem kifejezetten tartottuk. A kapcsolatot mindig érdekes számomra, mert ugye a Megasztár egy olyan lehetőség lett volna, hogy na ott akkor ország megismer, és akkor ugye, mint ahogy a Renit ismerik, ugye kb. Mindenki az országban, és ugye ezt nem kaptam meg, ezt a lehetőséget, mert én kiestem. Nem ő ejtett ki, hanem de abba a fordulóba estem ki. És én utána fogtam, és elmentem a Japánba muzsikálni. És egy ilyen teljesen más utat kezdtem el járni. Mindenféle rossz indulat vagy bántás nélkül. Én szerintem egy nagyon szakmai utat kezdtem el bejárni, mert azt hiszem, hogy még, bocsánat, nem is Japánban, hanem előbb felvételiztem a jazz tanszakra, ahova csak harmadikként vettek fel, és nem akartam pénzt fizetni azért, hogy ott tanuljak, és azért kitaláltam, hogy felvételizek a bostoni Berkeley-re. És akkor így oda fel is vettek. Tehát ezért mondtam ezt egészen szakmai utat, tehát hogy nem azt választottam, hogy ugye egy gyorsan jövő hírnévre felüljek, és akkor csináljam azt, amit egy nagyon elfoglalt életet éljek azáltal, hogy egy ismert ember vagyok, hanem egy nagyon elfoglalt életet érek azáltal, hogy nem vagyok ismert, és tanulok, gyakorlok, és nyomom, és új dolgokat ismerek meg. Szóval ez mindig nagyon érdekes számomra, hogy az ő karrierje merre megy, és az enyém. Mert én tényleg azt éreztem akkor, hogy ez egy nagy lehetőség lett volna az országos hírnévre.
0: Üres lett a tér. Iván Szandra szerzeményét a szerző adja elő.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2022. szeptember 28-ai aradi előadásán rögzítettük. Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik az Álom, álom, édes álom című dal, Vörös Edit és Domoszlai Sándor előadásában Lakatos Miklós és zenekara

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Iván Szandrával. 2013-ban már te is említetted, ösztöndíjjal nyertél felvételt a Bostoni Berklee College of Music-ra. 2015-től Donna McElroy, George Russell és Mark Copland tanítványa voltál. Miben más a zeneoktatás a tengeren túl, mint például a kőbányai jazziskolában volt?
1: Richard Bonham mondta egyszer, hogy menjetek és külföldön hallgassátok az én, meg külföldiekkel muzsikáljátok, mert ők nem ugyanazt a gulyáslevest eszik, mint ti. És valahol igazából ez a lényege a Berkeley-nek is, hogy mondjuk 90 országból van ott muzsikus palánta, vagy igazából már kész kiforrott zenészek is, ki miért megy oda. És ugye egy világzenei kitekintés. Mindig benne van a levegőben az, hogy csinálni kell, pörögni kell, van, hogy este 10-től hajnal 2-ig szabad a stúdió, és szólnak, hogy figyelj, van kedved egy ilyen sessionre, persze, megyek. Az volt a cél, hogy minél közelebb kerüljek a sulihoz, ott találjak egy albérletet, és ezáltal mindig ott tudjak lenni a suliba. Volt olyan, hogy azt mondták, hogy mondjuk nem szabad a stúdió, most vagy ez az épület, mert jön a Celine Dion. Tehát, hogy így olyan emberek kerülnek ilyen elérhető távolságba, és maga az oktatás pedig azt hiszem, hogy az a legszebb benne, hogy mindig megkeresik azt benned, hogy mi a legjobb. És például nagyon szerették, csodálták azt, ahogy magyarul énekelek, vagy akár gospel kórusba is részt vettem, és kaptam egy szólódalt, és nagyon félve énekeltem, mert ott volt afroamerikai formák, ott olyan énekléssel örjöngve énekelnek melletted, és akkor hogy kapsz egy szólódalt. És akkor ilyen óvatosan emeltem a számhoz a mikrofont, és tetszett nekik, ahogy énekeltem, megörömték, és odajött egy fiú, és így megtolta a könyökömet, hogy tegyem közelebb a mikrofont az emberhez, és olyan édes, pozitív, inspiráló közeg, és annyira akarják, hogy te is vegyél részt, és jó legyél. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon, nagyon szép dolog, és szép megközelítés. Mondjuk ahhoz képest, hogy Magyarországon volt ez a mondás, hogy ez a nem tudsz te semmit, anyád se tudod semmit, és ezzel viccelődnek, de hát ezeknek a vicceknek, ezeket nem szabadna mondani, mert ezeknek mindig van egy ilyen izében, nagy ilyen, lehet, hogy tényleg nem voltam jó. Nem? Tehát, hogy, és itt ez meg elő se fordulhat, hanem vége, leénekeltem a zenekari próbát, és hazamentem, és jött egy e-mail, hogy oh my god, you were amazing today, és hogy gratulálnak ahhoz, hogy ma milyen csodálatosan muzsikáltam a zenekari gyakorlaton. És ez egy osztálytársam volt, aki dél-afrikai. Tehát, hogy ezek szerintem nagyon, nagyon szép dolgok.
0: Még ma este Iván Szandra és Kohánszki Roy szerzeményét Iván Szandra tolmácsolásában halljuk.

hogy hófehér kalapban temetik a vatkant, miközben erre kér. Lenne egy bolondos

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Benedekfi Katalin adja elő Tarnai Kis László zongora kíséretével a Hargita aljánlakomén című tradicionális népdalt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Iván Szandrával. A 2019-es Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi szakmai zsűriének voltál a tagja. Nem kaptál túl kemény kritikát azoktól, akik megkérdőjelezték a helyedet ebben a grémiumban? Magyarul nem voltak irigyek rád.
1: Igen, itt azért néztem rád, mert nem tudtam, hogy valaki megkérdőjelezte. Hát nem tudom, hogy irigyek voltak-e rám. Én nagyon örültem a felkérésnek, szerintem nagyon-nagyon megtisztelő, hogy igazából Magyarországról képviselek én is egy véleményt, egy zenei véleményt. Nagyon felkészülten mentem, tehát hogy ilyen 1000%-os figyelemmel megvoltak a kis pontjaim, hogy mi alapján szeretném értékelni az egyes fellépőket, és nekem egy nagyon izgalmas dolog volt.
0: De azért biztosan nehéz lehet egy mákos tésztát összehasonlítani a székely káposztával, hiszen minden dal más, minden dal előadója más, minden dalnak más az üzenete.
1: Igen, ez biztos, hogy így van, viszont szerintem van egy ilyen, hogy színpadi jelenlét, tehát hogy mekkora erőt sugároz az illető,
0: vagy kisugárzás.
1: Mekkora kisugárzás, vagy éppen a dalnak mekkora drive-ja van, hogy mit ad át, mennyire jön át, milyen a hangszerelése, milyen a szövege, milyen az egész színpadi megjelenése, tehát hogy szerintem vannak ilyen jó kis szempontok, amikbe lehet kapaszkodni, mert lehet egy punknóta is iszonyatosan jól eljátszva, vagy egy, nem tudom, egy ilyen nagyívű popsláger közepesen rosszul. Tehát, hogy ezeket így érezni lehet, ezeket a nüansznyi különbségeket. Már fogalmam sincs egyébként, hogy ki voltak akkor a résztvevők.
0: Tönkre tehet egy rossz hangszerelés egy dalt?
1: Abszolút. Én azt gondolom, hogy 1000%-osan nagyon sokszor szerintem meg is történik. Szerintem egy nagyon tönkre tud tenni szerintem egy rossz stúdiózás egy dalt.
0: Hangkeverés?
1: Egy rossz keverés, egy rossz master például. Manapság azért már egyre jobbak a mai daloknak a keverései és masterei, de azt hiszem még mindig megy ez, hogy bekapcsolod a rádiót, és az első hangból hallod, hogy ez egy magyar dal, vagy egy amerikai. Én is kiszoktam küldeni a mastereimet Los Angelesbe, van egy The Bakery nevű mastering stúdió, akik szokták masterelni. Egyébként a például La La Land zenéjére ők kaptak például Oscart is. Tehát ez egy nagyon jó nevű stúdió, és
0: sok függ egy hangmérnök fülétől?
1: Nagyon sok függ a hangmérnök fülétől is, és a vasakon, amiken átmegy a zene, tehát hogy azok nem csak pluginek, amiket számítógépen ráhelyezünk, hanem igazi húsvér ember oda megy és megtekeri azt a potmétert, és az ízlése alapján átengedi, és akkor meghallgatom, és egyszerűen azt mondom, hogy úristen, sokkal jobban szól, pedig már nagyon jól szólt akkor is, amikor kiküldtem.
0: Jön az ősz. Iván Szandra és Petőfi Sándor szerzeményét Iván Szandra előadásában halljuk.

0: Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Czerkovics Béla Csókos asszony című operettjéből következik az Asszonykám adj egy kis kimenőt című dal Szerednyei Béla és Csombor Teréz előadásában.
1: Éve egy nő mindenre képessé tesz egy férfit, néha még arra is, hogy megnősüljön, de?
2: Na, a halál még szó-szó.
1: Ja.
2: Abban nősülni, amióta szegény jó Elzám, Gott sei Dank, elhunyta én élni, mint madár, ohne kalitka. De már nem szeretek dugni.
1: Hogy?
2: Bele fejemet rabigába. Szabadság szerelem, eket tőke, elkem pedig, szabadság.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Iván Szandrával. Milyen munkák várnak ebben az évben, illetve lesz-e valami olyan különlegesség, ami esetleg megkoronázhatja ezt a 2026-os évet a te számodra?
1: Nézd, nagyon szeretnék így belelátni így a jövőbe. Mindig igyekszem elvetni magokat, és nagyon remélem, hogy minél hamarabb tudom learatni ezekből a magokból a terméseket. Van egy dal, amit még 2014 körül írtunk a Kozma Katával és a Jász Andrissal, és egy nyári sláger, az a refrénbe az a bemondás, hogy Budapest nyáron szerelemváros, és most összeszedtem ezek a darabjait, mert hogy ez már mindenhol volt stúdiózva, tehát hogy a Budapest Music Centerbe is vettük fel, Szabó Mikinél is vettünk fel, sőt még a Katával felénekeltettem Stockholmba, mert éppen Stockholmba voltunk, amikor elcsíptem, hogy légy énekelt fel ezt a vokálsávot, tehát hogy már mindenhol vettük fel, és összeszedtem a elmúlt tizen nem tudom hány évből ezeket a részeket, és most otthon producálom ezt a dalt, és próbálom összerakni, és ezzel szeretném.
0: Mit jelent ez, hogy producálod?
1: Hát igazából hang szerelem, hogyha lehet így fogalmazni. Még egy, már jók az alapok alapból, de nagyon szépen van felmuzsikálva, de még egy-két ötletet belerakok, és akkor utána megy a keverőmérnökhöz.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Iván Szandra, fonogramdíjas, énekes, zongorista, dalszerző, zenei producer, keverő.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm. Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Iván Szandra szerzeményét a szerző előadásában. Eljött a nyár.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Kalina Enikő adja elő Terék József és zenekara kíséretével Szirmai László hallgatóját. Ne hidd azt, hogy elemészt a bánat!

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Egri József, Kollár Katalin és Sebő Miklós is. A hírekig Baranyai István és zenekara muzsikál.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai. Kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. A keresztény egyház születését, a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. A pünkösd a törvényadás és a szövetségkötés ünnepe is, jelentette ki Esztergomban a főegyház megye segédpüspöke. Martos Levente Balázs arra kérte a híveket, élesszék fel a szívükben a hitvallás kegyelmét és a lélek erejét, valamint imádkozzanak egymásért, hogy a Krisztusban és bennük rejlő szeretet pünkösd napján is új életre keljen. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmazott, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak. A soha el nem múló Isten szeretetéből táplálkozik az ember öröme. Erről a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke beszélt Balatonfüreden. Steinbach József úgy fogalmazott, az öröm is a Szentlélek ajándéka, és a legnagyobb tett másokat örömre hangolni. Az egyház születése mögött is az Isten szeretete áll, mondta a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke Győrött. Szemerei János hangsúlyozta, Isten egyszülött fiának, Jézusnak a lényét már életében a Szentlélek ajándéka járta át, és ezáltal végezte földi cselekedeteit is. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a Perzsaország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. 3 fős legénységgel elindult a kínai Shenzhou 23 űrhajó a mennyei palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is. Az időjárásról. Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat. A Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél. Délután 27 és 32, késő este 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió ünnepi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Kiváló művészek várják önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Sebő Miklós, Kollár Katalin és Egri József is. Simon Boglárkával és Jenei Gáborral kezdjük ezt az órát, akik Budai Sándor és zenekara kíséretével adnak elő egy csárdás csokrot.

Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre Zsuzsi kisasszony című operettjéből következik a Jaj Zsuzsikám című dal, Egri József előadásában idősebb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

mégis ezt a nagy éjszakát átvirratom muzsikálok, nótázó, a fülembe szó.

Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.

Önök a Donkó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Sebő Miklós adja elő archív felvételről Márkos Alfréd, Békefi István és Vadnai László szerzeményét. Oly jól csúszik ez a banánhéj!

0: el valahova jobb, mint az adat, olyajaj, csak ne nagyon fél.
1: Dankó Rádió. Keszthelyen FM 104,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: igen sokat törődött más bajával, elvitte a feleségem magával. Áldjon meg az Isten érte, barátom, hogy ilyen nagyon szeretted a családom. Nem is gondolnék én te rád haraggal, csak anyósom is vitted volna magaddal. De nem is gondolnék én te rád haraggal, csak az anyósom is vitted volna magaddal.
1: Önök a Donkó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Soltész Rezső adja elő Vito Pallavicini szerzeményét, melyre a magyar szöveget Vándor Kálmán írta.

0: csuda vagy.
1: Örök zöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Önök a Dankó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Berkes Gábor és Valla Attila szerzeményét hallják az Emberek zenekar előadásában. Mama!
1: Mit is mondtam?

Oh.

Önök a Donkó Rádió ünnepi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kós János adja elő Havasi Viktor szerzeményét. Jó volna hinni még a boldogságban.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Köszönöm, hogy minket választottak. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 731. adást hallották, Jónás Géza és zenekara muzsikájával köszönünk el Önök.

0: műsorajánló.
1: Olyan dalok születtek nektek köszönhetően, amik a mai napig ugyanúgy megállják a helyüket.
2: Közönségünk három egy része fiatal. Fölmész a színpadon, és látod az arcokat, és éneklik a dalokat.
3: Szerette volna megfejteni, hogy miről szólhatnak ezek a dalok, mert ugye magyarul én nem beszélt. És eltalálta?
4: Nagyon nem voltam abban a helyzetben, hogy ezt abba hagyom. A zene a mai napig tart.
5: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és az MTV a YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Berente Marian. Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. Pünkösd ősi tavasz köszöntő ünnep is. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király és királyné választásának szokása, de kapcsolódik hozzá időjárás és termésjóslás is. Pünkösd a virágvasárnappal elkezdődő tavaszköszöntés, termékenységvarázslás szokásrendszerének lezáró ünnepe. A boltok többsége ma is zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változott a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, mintegy 10,5 milliárd eurót. Erről beszélt Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban. A miniszterelnök szerint a forrásra a gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. Két ukrán rakétatámadás érte éjjel Belgorodot és környékét. Az energetikai létesítményeket ért légicsapások miatt fennakadások voltak az áram- és vízellátásban. Egy férfi meghalt, amikor az autóját dróncsapás érte. A Donyecki régióban 6 civil megsebesült, több lakóház megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium reggeli közleménye szerint a légvédelem több mint 170 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg 14 régió felett. Rendőri egységek hatoltak be tegnap az egyik legnagyobb török ellenzéki párt ankarai székházába. A Szociáldemokrata Köztársasági Néppárt központjának kiürítését az ankarai kormányzó hivatala rendelte el. Egy helyi fellebbviteli bíróság ugyanis érvénytelenítette a párt 2023 végén tartott vezetőválasztását, és szabálytalanságokra hivatkozva felfüggesztette annak jelenlegi vezetését. A párt elnökét szavazatvásárlással vádolják. A bírósági döntést sokan Recep Tayyip Erdoğan államfő politikai ellenfeleire mért súlyos csapásként értékelik, amely végül elvezethet a köztársasági néppárt felszámolásához is. 47-re emelkedett a pakisztáni vonatrobbantás halálos áldozatainak a száma. A merénylet elkövetőjeként a szakadár belugisztáni felszabadítási hadsereg jelentkezett, amely tegnap a tartomány székhelyén Kvettában támadta meg a katonákat és szállító szerelvényt. A detonáció miatt több vagon kisiklott, kettő kigyulladt, és közeli járművek is megrongálódtak. Az áldozatok között gyerekek is vannak. A mentőszolgálatok szerint a merénylet sérültjeinek száma már meghaladta a 90-et. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúdi hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat, a Hajj, az iszlám 5 pillérének egyike, amely életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor is előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyári a száraz idő egész héten kitart. 10 óra múlt 4 perccel.
0: Aranylemezek.
7: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai összeállításunk első részében a változatosság jegyében olyan előadókat hallhatnak, mint például Pór Péter, a Hungária, a Hobo Blues Band, a Bergendi Szalon Zenekar, Zárai Márta és Vámosi János, Tolnai Klári, Demjén Ferenc és a Stúdió 11 zenekar. A Beat korszakban kezdünk Ferenc Károly és Stevanovic Dusán Citromízű Banán című dalával a Metro előadásában.
0: Dankó Rádió, a magyar zene.

A mai aranylemezek elején változatosságot ígértem, és a most következő három zenekar meglehetősen eltérő stílusokat képvisel. A Jampi korszakába lépő Hungária 1980-ban robbantott a Rock and Roll Party című lemezével. Erről hallgatjuk meg Fekete Gyula, vagyis Szaxi Maxi és Fenyő Miklós Micsoda Buli című szerzeményét. Utána egy nagy stílus és hangulatváltással a Hobo Blues Band előadásában Földes László Hobo, Tátrai Tibor és Tóth János Rudolf klasszikusa a Nem lehet két hazád hangzik el. Végül pedig a Bergendi Szalon zenekarral a 90-es évekből visszarepülünk a 30-as évekbe, és a Halló Budapest című filmből felidézzük a Tudom, hogy van neki című filmslágert. Fényes Szabolcs és Harmat Imre örökzöld.

A zárai vámosi házaspárról köztudott volt, hogy szerettek horgászni, ezért 1981-ben még a Magyar Horgász című folyóirat is készített velük a témában egy interjút. A bevezetőben ezt írták róluk, idézem. Ha azt mondjuk a Vámosi János Zárai Márta táncdalénekes házaspárról, hogy szenvedélyes horgászok, akkor még mindig nem találtuk meg a megfelelő kifejezést. Talán inkább az elvetemült kifejezés illik rájuk. Horgásztanyájuk ugyan nincs, de országot, világot végig horgásznak. Megszámlálhatatlan vízparti jóbarát, ezen kívül bármikor fellépnek társadalmi munkában, ha egy másik alkalommal a házigazda vízterületén eltölthetnek néhány napot. Garázsukban az autó voltaképpen inkább albérlő, mert minden szabadon maradó helyet a horgászfelszerelések foglalják el. Egyik oldalon a botok, a másik oldalon polcokra sorakoztatva a csalik. Van még ott tengeri herkentyű is. A kertben pedig a giliszta tenyészet. Nem csak művelik, értenek is hozzá, írta a lap. És a cikkben az előadó művészek meg is osztották néhány horgászélményüket. Most azonban az aranylemezekben énekelni fognak, és természetesen a pecás dalukat hallgatjuk meg, amit Ibrány Iván és Kalmár Tibor kifejezetten nekik írt. Csak most maradj csendben!

0: voltam az igazi nagyfogás. Hogy is mondtad, amikor megkértél?
1: Csak te kellesz.
0: Ugye?
1: Vagy valaki más.
2: Dankó Rádió. Banyhádon FM 92,8. A Magyar Zene Rádiója.

1983-ban egészen különleges körülmények között született meg az István a király című rockopera, amely alapjaiban változtatta meg mindazt, amit addig a zenés színházról gondoltak. Szörényi Levente és Bródi János dalai ötvözték a rockzenét és a népzenei hagyományokat, Koltai Gábor rendező a színművészek mellé nyers erőt sugárzó rockénekeseket kért fel különböző szerepekre, Novák Ferenc Tata pedig látványos koreográfiákat készített a tengernyi néptáncosnak. A végeredmény pedig, mint tudjuk, máig ható generációk számára meghatározó élmény lett. Az aranylemezekben ma Koppány és feleségeinek dalát hallgatjuk meg, a Te vagy a legszebb álmunkat Vikidál Gyula, Hűvösvölgyi Ildikó, Nyertes Zsuzsa és Tóth Enikő adja.

Az aranylemezekben ma 1989-ben készült felvételekből válogatunk. Tornai Klári színművésznő ekkor énekelte el a Stúdió 11 kíséretével Szent

0: Mai Ákos és Halmágyi Sándor Csak a nőkön nem fog az idő című szerzeményét. Kern András színművész Ez van címmel jelentetett meg lemezt, amelyről nagy sláger lett Presser Gábor szerzeménye A te majd kézen fogsz és hazavezetsz. És még mindig 1989-ben jártunk, amikor az összes házi buliban és az iskolai diszkókban is a szerelem vonatra táncoltak a fiatalok. Noha közben eltelt egy pár évtized, Mennyhárt János és Demjén Ferenc szerzeménye máig népszerű és örökzöldé vált.
1: Bölcset is megvakít a szerelem, miért lenne más egy nő? Engem sem került el még sohasem,

Az aranylemezek első részét egy instrumentális felvétel lezárjuk, de higgyék el, hogy mindenki együtt tudja majd énekelni a szöveget a zenével. A Stúdió 11 ugyanis Kovács Kati egyik nagy slágerét, Wolf Péter zenéjével a Most kéne abba hagyni című dalt dolgozta fel. Mi viszont a felszólítás ellenére nem hagyjuk abba, hanem robogunk tovább a képzeletbeli időgépünkkel, hiszen 11 után még egy órányi örökzöld válogatással várjuk Önöket itt a Dankó Rádióban.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Poyák Adrien, a mikrofonnál Berente Marian. Pünköst hétfő van, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. Pünkösd ősi tavasz köszöntő ünnep is, egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király és királyné választásának szokása, de kapcsolódik hozzá időjárás és termésjóslás is. A boltok többsége ma is zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az ünnep alatt változott a közösségi közlekedés rendje is. Elindultak Mádéfalváról az össznemzeti zarándokvonat utasai. Az idei csíksomjói búcsúra több százan utaztak a Csíksomjó Expresszel, illetve a Székely gyorsvonattal. A zarándokok nem csak a búcsún vettek részt, hanem ellátogattak az ezer éves határhoz is. Nyílt levelet írtak az Orbán kormány tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták, Orbán Anita éveken keresztül dolgozott velük az Orbán kormány külügyi rendszerében. A levélben úgy fogalmaztak, az Orbán Viktor kormányait szolgáló hosszú időszaka alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett semmilyen korrupciógyanús ügyben. Azt is írták, hogy Orbán Anita belülről láthatta, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádjait. Az előző kormány tagjai azzal folytatták, hogy Orbán Anita úgy jutott karrierje csúcsára, hogy elárulta a volt kollégáit. Az egykori fideszes kormánytagok nyílt levelére ugyancsak nyílt levélben válaszolt a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy azok árulózzák Orbán Anitát, akik éveken keresztül elárulták Magyarországot és elárulták a magyarokat. És szerinte azt a külügyminisztert próbálják megalázni, aki a magyar emberekért és egy szuverén Magyarországért dolgozik. Magyar Péter azzal zárta bejegyzését, hogy a nyílt levél írói szóljanak inkább a bukott főnöküknek, és vállalja ő a felelősséget a tetteiért. Videómaratont indított az olasz államfő a köztársasági forma 80. évfordulója alkalmából. Sergio Mattarella arra kérte honfitársait, hogy rövid felvételeken mondják el, mit jelent számukra a köztársaság. Az elnöki honlapon már is több ezer videó látható. Több színész, sportoló és közszereplő is megosztotta gondolatait. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választották a korábbi monarchia helyett a köztársasági államformát. Népszavazással leváltották a krakkói polgármestert. Bár a tegnapi voksoláson csak a lakosok kevesebb, mint harmada vett részt, az is elég volt az érvényességhez. Alexander Michalski, a fő kormánykoalíciós párt, a polgári koalíció politikusa 2024 májusa óta vezette a dél-lengyel nagyvárost. Az év elején azonban aktivisták aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy népszavazáson érjék el idő előtti eltávolítását. A többi között a választási ígéretek be nem tartása és a város eladósodása miatt bírálták a polgármestert. Röviden az időjárásról. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 11 óra 4 perc.
0: Aranylemezek.
4: Erős kezdéssel indul a mai összeállításunk második része, hiszen már is érkezik a Kéglidal az Illéstől, a Mama Leone Kovács Katitól, majd a Férfi könnyek Szécsi Pál előadásában. És délig még Bodrogi Gyula, Szűcs Judit, Velhusza John, a Tátrai Band, az Omega és az M7-es együttes nagy sikereit is felidézzük. Tölgyi Krisztina vagyok, és további kellemes délelőttöt, jó rádióhallgatást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
5: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kékli.

0: nem szól ránk a házmester.
1: Aranylemezek. Az örökzöldek otthona a Dankó Rádióban. Hétköznap 10-től délig aranylemezek.

Ha egy műveltségi vetélkedőben az lenne a kérdés, hogy mi köze a Nobel-díjnak az angyalföldi macskakövekhez, az aranylemezek rendszeres hallgatói szerintem gondolkodás nélkül tudnák a választ, hiszen volt már róla szó a műsorban is. Kertész Imre, a későbbi irodalmi Nobel-díjas író, a József Attila Színház felkérésére írta a Bekopog a szerelem című zenés vígjáték szövegkönyvét, amelynek a dalait Horváth Jenő és Gédénes György Zsüti alkotta meg. A Járom az utam pedig, amiben ugyebár az angyalföldi macskakövek is szerepelnek, táncdalként kelt önálló életre. Nos, ha most már mindenki tudja a helyes választ a kvíz kérdésre, akkor hallgassuk is meg a dalt az aranylemezekben, az előadás egyik egykori főszereplője Bodrogi Gyula előadásában, aki Zsüti halála után a legendás dalszövegíró emlékére rendezett koncerten a Műpában énekelte el ezt az örökzöldet. Yeah!

Dell Huszadzson gyakorlatilag még 10 éves volt, amikor feltűnt a Táncdalfesztiválon, és elkezdte játszani a dalait a rádió. Az egyik első nagy sikerét Gyulai Gáj Jánossal írta. Az őszi levél következik az aranylemezekben.

90-es évek első felének egyik legfontosabb zenekara, a Tátrai Band jön az aranylemezek folytatásában, Pálvölgyi Géza és Kovács Tamás Hajnali Szél című szerzeményével. Aztán ismét stílust és hangulatot váltunk, hiszen Kovács Erzsi előadásában egy klasszikus örökzöld, a Honvágy csendül.

Presser Gábor és Adamis Anna barátsága és alkotói szövetsége még a 60-as évek végén kezdődött, hiszen a beat korszak egyik legfontosabb zenekara az Omega szerzői voltak. Közös munkájuk gyümölcse az aranylemezek következő dala is 1970-ből, az Éjszakai országúton.

A mai aranylemezekben már volt olyan dal, amely egy színházi előadásban kezdte hódító útját, majd önálló életre kelt. Ilyen dal a Szomorú boldogság is, amit Wolf Péter és Szenes Iván írt a Vidám színpad Nyinocska című előadásához, és Hernádi Judit előadásához.

Kedves hallgatóink, a mai műsorunk végén Dobsa Sándor Szeretlek, mert más vagy, mint a többi című szerzeményének szaxofon feldolgozását hallhatják Csepregi Gyula előadásában a Magyar Rádió Esztrád zenekara kíséretével, melyet Gyulai Gál János vezényelt. Köszönöm a figyelmüket munkatársaim, Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is. A Déli Krónika után már Budai Beatrix érkezik a Jó ebédhez szóló nótával, 2-től 5-ig pedig Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és holnap is 10-től délig várom Önöket az aranylemezekkel. Addig is további kellemes napot és jó dankú rádiózást kívánok!

0: műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Duna napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak.

0: Déli krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink, először röviden. Holnap ismét összeül az országgyűlés, parlamenti vizsgálóbizottságok felállítása és alaptörvénymódosítás lesz a napirenden.
2: Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Az esetleges békekötés hírére az olajár újból a hordonkénti $100 lélektani határ alá esett.
1: A hosszú hétvégén országszerte sok helyen megnyíltak a kültéri fürdők, strandok. A szakemberek az UV-sugárzás veszélyeire figyelmeztetnek.
2: Országszerte süt a nap, délután 27-32 fok várható. A nyári és száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Kubicsek István. Holnap ismét összegyűlnek az új országgyűlés képviselői. A kedden kezdődő plenáris ülésszakon várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Mészáros László összeállítása.
3: Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik meg az országgyűlés keddi ülésnapja.
4: A magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere.
3: Még aznap a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró testület, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté Fidesz frakció vezető helyettes mentelmi ügyéről. A Mi Hazánk vezetésével alakulhatnak vizsgálóbizottságok, jelentette ki múlt pénteken a közösségi oldalán Torockai László. A Mi Hazánk mozgalom elnöke az X-en azt írta, ragaszkodnak ahhoz, hogy a végrehajtó maffia működését vizsgáló parlamenti bizottságot javadalmazás nélkül ő vezethesse, mert egyetlen képviselő sem szerzett annyi tapasztalatot az elmúlt évtizedben a végrehajtókkal kapcsolatban, mint ő. Torockai László azt ígérte, garantálja, hogy az elszámoltatás ennek megfelelően a legjobb kezekbe kerül, ha irányíthatja a bizottságot, tette hozzá a politikus. Szerdán kezdi tárgyalni a parlament az alaptörvény 16. módosítását. A tiszás képviselők javaslata korlátozná a miniszterelnöki megbízatás idejét, kezdeményezné a szuverenitás védelmi hivatal felszámolását, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát pedig nemzeti vagyonként örökzítené. A képviselők emellett a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtási eljárások felfüggesztéséről is döntenek. A Fidesz hevesen bírálja a miniszterelnöki tisztség 8 éves korlátozását, mivel szerintük az indítvány nem a demokratikus fékeket erősíti, hanem kifejezetten Orbán Viktor személye ellen irányul és jogilag is aggályos. A javaslat ugyanis a rendszerváltástól, azaz 1990-től kezdődően számolná a maximális időt. Az ellenzéki párt szerint ez a jogalkotás alapelveivel ellentétes, visszamenőleges hatályú szabályozást jelentene, ami megakadályozná, hogy a már összesen 20 évig kormányzó Orbán Viktor a jövőben újra miniszterelnök lehessen. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a javaslat veszélyes precedenst teremtene.
5: Önmagában a visszameges hatály, amit múlt héten még az igazságügyi miniszter asszony is elfogadhatóan tervezett, az azt üzeni, hogy senki nincs biztonságban, hogy ha alkotmányozni lehet visszameges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni, akkor bármitől bármit el lehet venni.
3: A Tisza párt részéről cáfolták az ellenzék vágyait. Nyilvánvaló, hogy az alaptörvény tervezett módosítása nem a hatályba lépését megelőző időre vonatkozik, hanem a jövőre, írta a módosítás benyújtója Mellétei Barna Márton. A Tisza országgyűlési képviselője hozzátette, a tervezett módosítás tehát a hatályba lépését megelőző időre nem állapít meg kötelezettséget. Nem tesz kötelezettséget terhesebbé, sem nem von el vagy korlátoz jogot, vagy nyilvánít valamely magatartást jogellenessé. A tervezett módosítás a jövőre szól. A jövőre nézve állít korlátot a miniszterelnökké válás tekintetében. Méghozzá olyan korlátot, ami erősíti a demokrácia működéséhez szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét, hangsúlyozta a kormánypárti politikus.
1: Nyílt levélben reagáltak az Orbán kormány tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. Az MTI-hez eljuttatott közleményben arra hivatkoztak, hogy mivel Orbán Anita éveken keresztül dolgozott velük az Orbán kormány külügyi rendszerében, tekező viszonyban válaszolnak neki.
2: A levélben úgy fogalmaztak, az Orbán Viktor kormányait szolgáló hosszú időszaka alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett semmilyen korrupciógyanús ügyben. Azt is írták, hogy Orbán Anita belülről láthatta, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vágyait. Az előző kormány tagjai azzal folytatták, hogy Orbán Anita úgy jutott karrierje csúcsára, hogy elárulta volt kollégáit, és azt üzenték a külügyminiszternek, hogy szégyelje magát.
1: Nem volt könnyű olvasmány, így reagált a Facebookon Orbán Anita a fideszes kormánytagok nyílt levelére.
2: A külügyminiszter azt írta, nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet egykori kollégái szerinte védeni próbálnak. Úgy fogalmazott, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét, a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése.
1: A fideszes kormánytagok nyílt levelére ugyancsak nyílt levélben válaszolt a miniszterelnök.
2: Magyar Péter azt írta, hogy azok árulozzák Orbán Anitát, akik éveken keresztül elárulták a hazánkat és elárulták a magyarokat, és szerinte azt a külügyminisztert próbálják megalázni, aki a magyar emberekért és egy szuverén Magyarországért dolgozik. Magyar Péter azzal zárta a bejegyzését, hogy a nyílt levélírói, akiket mafiózóknak nevezett, szóljanak inkább a bukott főnöküknek, és vállalja ő a felelősséget a tetteiért.
1: Vita van Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. A német kancellár szerint Ukrajna nem tudja rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási feltételeket, ezért egyelőre csak társult tagságot adnának neki. Az ukrán elnök szerint ez méltánytalan, Volodymyr Zelenszky egyenlő feltételeket vár el. Közben brit sajtóértesülések szerint többen az anyagi támogatással sem értenek egyet, több ország sem támogatja azt az elképzelést, hogy a NATO tagállamok a GDP-jük egy részét Ukrajna katonai támogatására különítsék el. Ambrus Róbert összefoglalója.
6: Ukrajna uniós tagságát nem egyformán ítéli meg Friedrich Merz és Volodymyr Zelenszky. A német kancellár most nem teljes jogú tagságot, hanem társult tagságot adna Ukrajnának. Javaslatáról az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökét is tájékoztatta. Friedrich Merz azt írta, nyilvánvaló, hogy nem lehet rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási folyamatot, ami nagyon összetett. A német kancellár politikai megoldásnak nevezi a társult tagságot, ami a béke folyamatokat is előmozdíthatja. Friedrich Merz levelében jelezte azt is, hogy továbbra is támogatja Ukrajna teljes jogú tagságát. Friedrich Merz javaslata méltánytalan. A Reuters szerint ezt írta az ukrán elnök Ursula von der Leyennek és Antonio Costának. Volodymyr Zelenszky kijelentette, Ukrajna Európát védi, megérdemli, hogy egyenlő jogokat kapjon. A társult tagság azt jelenteni, hogy Ukrajna hozzájutna uniós forrásokhoz, képviseltetné magát a vezetői találkozókon, szavazati joga azonban nem lenne. Az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásokról nincs teljes egyetértés, legalábbis erre utal a The Telegraph értesülése. A NATO-ban felvetődött javaslatként, hogy a tagországok a GDP-jük 0,25%-át Ukrajna katonai támogatására különítsék el. A brit lap úgy értesült, a tervet az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és Spanyolország sem támogatja. A Kiev Independent arról ír, a NATO júliusban Ankarában tartja éves csúcstalálkozóját. Mark Rutte NATO főtitkár pedig abban reménykedik, hogy a tagországok megállapodnak Ukrajna további támogatásáról. A NATO tagországok külügyminiszterei múlt héten Svédországban egyeztettek. A svéd külügyminiszter az orosz fenyegetés elleni határozott fellépés mellett állt ki. Oroszország továbbra is veszélyezteti az egész euróatlanti térség biztonságát, és teszteli a készültségünket. Itt nálunk a partoknál szinte naponta haladnak el az orosz árnyékflotta hajói, így finanszírozva Oroszország háborúját Ukrajna ellen. Ez megerősíti annak a fontosságát, hogy a NATO korlátozza és ellensúlyozza Oroszországot, mondta Maria Malmers-Stenegaard. A NATO főtitkár is hasonló véleményen van. Mark Rutte is úgy látja, hogy Oroszország közvetlen fenyegetést jelent az euróatlanti biztonságra.
1: Továbbra sincs fegyvernyugvás az orosz-ukrán fronton. A moszkvai és a kijevi haderő újabb és újabb légicsapásokat mér egymás területére. Részletek Iváncsik Attilától.
7: Három civil is megsebesült Dnipropetrovskban, amikor az oroszok a kelet-ukrajnai régiót harci drónokkal támadták. Az ukránok válaszként az oroszországi Belgorod megyére mértek ellencsapásokat. Közben az ukrán hatóságok befejezték a kárfelmérést a Kijevet ért hétvégi légicsapássorozat kapcsán. A jelentés szerint 300 épületben keletkezett jelentős kár, ezek fele lakótömb. A sebesültek száma meghaladta a 100-at, ketten pedig életüket vesztették. Sajtóbeszámolók szerint Ukrajna úgy próbálja fenntartani a harci drónok zavartalan gyártását, hogy a nagygyárak helyett 250 kisebb üzemet működtet. Így az orosz légicsapásoknak nincsenek egyértelmű célpontjai. Az Unión hírügynökség kiemeli, olyan technológiai cégek álltak át a dróngyártásra, amelyek korábban nem voltak jelen a hadiparban. Egy üzem hetente átlagosan 1000 támadó és elfogó drónt állít elő. Szakértők kiemelik, a pilóta nélküli repülőszerkezetek minden más fegyverzetnél olcsóbbak, és óriási pusztítást képesek végezni, így akár a háborút is eldöntheti, hogy Kijev vagy Moszkva fejlődik gyorsabban az ágazatban.
1: Zavargások törtek ki Ankarában, miután a rendőrség erőszakkal távolította el a legnagyobb török ellenzéki párt vezetőjét a párt székházából. A hatóságok egy bírósági határozatra hivatkozva jártak el, amely korrupciós ügyek miatt elmozdította a politikust a párt éléről. A lépés mögött sokak szerint kormányzati akarat húzódik, a török vezetés azonban tagadja, hogy befolyásolnák a törvényszéki munkát. Pékbulcsú összefoglalója.
8: Rohamrendőrök és civilek feszültek egymásnak vasárnap a köztársasági néppárt Acehepe ankarai székháza előtt. A legnagyobb török ellenzéki párt támogatói megpróbálták feltartóztatni az épület előtt gyülekező egyenruhásokat, amire a hatóságok könnygázlövedékekkel válaszoltak. A helyszínen rövidesen valóságos ostromállapot alakult ki. A párt szimpatizánsai székekkel és asztalokkal próbálták elbarikádozni az épület főbejáratát. A rendőrök azért akartak bejutni, hogy eltávolítsák a párt korábbi vezetőjét, Özgür Özelt, akit egy bírósági határozat a múlt héten felmentett a tisztségéből. A politikus az ostromlott épületből üzent a híveinek. Itt vannak a rendőrök, erővel akarják elfoglalni az épületet. Nem tudom, meddig tudunk kitartani, mondta Özgür Özel. Az ellenállás végül eredménytelennek bizonyult. A rendőröknek sikerült áttörni a székház kert kapuját, a pártközpont főbejáratánál pedig könnygáz bevetésével szorították vissza az embereket. Hamarosan az egész épület felett átvették az irányítást, a félreállított pártvezetőt pedig távozásra kényszerítették. Özgür Özel szerint politikailag motivált koncepciós peráltozatává vált. Szégyeljék magukat, akik gázsprével és gumibottal támadnak ránk. Kidobhatnak minket az utcára, de mi nem itt ülve építettük fel az ország legerősebb pártját, hanem az utcákon és a tereken. Azt üzenem a kormány szánalmas végrehajtóinak, hogy nem számít, mennyi karaktergyilkossági kísérletet követnek el. A pártunk töretlenül halad előre a hatalom felé az úton, fogalmazott a néppárti politikus. A törvényszék döntése szerint a köztársasági néppárt korábbi tisztújító kongresszusán csalás történt, mivel több pártak szavazatát is megvásárolták annak érdekében, hogy elmozdítsák a párt korábbi vezetőjét, Kemal Kilicdaroglut. A Csehepén belüli törésvonalakat jól mutatja, hogy sokan éppen azért támogatták Özel kinevezését, mert Kilicdaroglu korábban többször is választási vereséget szenvedett el Recep Tayyip Erdoğan elnöktől és a kormányzó Igazság és Fejlődés párttól. A bíróságok nem függetlenek, a helyzet pedig odáig fajult, hogy kívülről próbálnak megtönkretenni egy pártot. Ebben a helyzetben állampolgári kötelességem kiállni a Csehepe mellett, vélte egy férfi, aki a beavatkozások ellen tüntet. Az elmúlt években számos ellenzéki politikus ellen indítottak eljárást Törökországban. Ekrem İmamoğlu isztambuli polgármestert, az ellenzék elnökjelöltjét például tavaly terroristákkal való együttműködés és különféle korrupciós vádak alapján tartóztatták le.
1: Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. A formálódó egyesség értelmében a hormuzi szorost fokozatosan nyitnák meg újra. Emellett megállapodás születhet Irán nukleáris programjáról, valamint az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünetről is. Az esetleges békekötés hírére az olajár újból a hordonkénti $100 lélektani határ alá esett. Buka Bence és Mikia György összeállítása.
9: A tárgyalások rendezett és konstruktív mederben zajlanak. Tájékoztattam a tárgyalásokkal megbízott képviselőimet, hogy ne kapkodják el a megállapodást, hiszen az idő nekünk dolgozik. A blokád mindaddig teljes mértékben hatályban marad, amíg az egyesség meg nem születik. Ezt írta Donald Trump amerikai elnök. Sajtóértesülések szerint a tárgyalások valóban jól haladnak, a két fél álláspontja pedig közeledett egymáshoz. Az iráni elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a teheráni tárgyaló delegáció semmilyen kompromisszumra nem hajlandó, ha az ország méltóságáról van szó. A tárgyalásokon készen állunk arra, hogy biztosítsuk a világot, nem törekszünk atomfegyverek megszerzésére, nem érdekünk a térség destabilizálása. Az instabilitás forrása valójában Izrael. Minden eszközzel azon mesterkedik, hogy fenntartsa a háborút, a nyugtalanságot és a megosztottságot a régióban, szögezte le az iráni elnök. A formálódó egyesség értelmében a hormuzi szorost fokozatosan nyitnák meg újra, párhuzamosan az amerikai blokkád feloldásával. Washington különleges mentességekkel engedélyezné Iránnak az olajértékesítést, a szankciók könnyítéséről, valamint a zárolt források felszabadításáról pedig a 60 napos időkeret alatt egyeztetnének a felek. Marco Rubio amerikai külügyminiszter indiai útján beszélt a tárgyalások alakulásáról. A tárcavezető azt mondta, esélyt adnak a diplomácia sikerének. Úgy vélem, egy kifejezetten szilárd javaslat van az asztalon a hormuzi szoros újranyitásáról, valamint egy érdemi tárgyalássorozat elindításáról a nukleáris kérdésekben. Remélhetőleg sikerült tető alá hoznunk az egyességet. Ahogy az elnök is mondta, nem siet és nem fog rossz alkut kötni. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Minden esetre minden esélyt megadunk a diplomáciának a sikerre, fogalmazott Marco Rubio. A megállapodás tervezett várhatóan az Izrael és a Hezbollah közötti háború lezárását is magában foglalja. Az Iránnal megkötött tűzszünet korábban nem vonatkozott Libanonra. Izrael egy külön egyesség keretében állapodott meg a fegyvernyugvásról a libanoni kormánnyal, a Hezbollah bevonása nélkül. Ezt a tűzszünetet azonban mind Izrael, mind pedig a síta szervezet többször is megszegte. A harcok kezdete óta több mint 3000 ember vesztette életét Libanonban. A piacok jól fogadták a békekötés lehetőségét, az ázsiai tőzsdeindexek többsége erősödött, az olajvilágpiaci ára pedig ismét a lélektani határnak tekintett, hordonként $100 szint alá esett.
1: Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok.
2: A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a Hajj az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik.
1: 47-re emelkedett a tegnapi pakisztáni vonatrobbantás halálos áldozatainak száma.
2: A helyi kormányzat szóvivője közölte, hogy rendkívüli állapotot hirdettek ki a város összes állami, illetve magánkórházában. Rendőrségi források szerint a merényletnek mintegy 30 sebesültje van, de a mentőszolgálatok szerint ez a szám már meghaladta a 90-et. A merényletért a felelősséget egy fegyveres szakadárcsoport vállalta, amely tegnap a tartomány székhelyén Kvettában támadta meg a katonákat is szállító szerelvényt.
1: 4:41. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy holnap ismét összeül az országgyűlés. Parlamenti vizsgálóbizottságok felállítása és alaptörvénymódosítás lesz a napirenden. Szó volt arról, hogy rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között, a konfliktus lezárásáról közölte az amerikai elnök. Az esetleges békekötés hírére az olajár újból a hordonkénti $100 lélektani határ alá esett. És hamarosan beszámolunk arról, hogy a hosszú hétvégén országszerte sok helyen megnyíltak a kültéri fürdők, strandok. A szakemberek az UV-sugárzás veszélyeire figyelmeztetnek.
0: Déli krónika.
1: Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. A pünköst jelentősége azonban jóval túlmutat egy hosszú hétvégén. A kereszténység az egyház születését, a Szentlélek kiáradását is ünnepli. Pünkösd a természet ünnepe is, sok helyen szabadtéri programokat, kulturális rendezvényeket szerveznek. Falucskai Ivett összeállítása.
10: Ősi törzsi ritmusokat doboltak kurul zenészek a siroki várnyerekben. A pünkösdi vigasságokon hagyományokat elevenítenek fel, kézműves és ügyességi foglalkozásokkal is várják a családokat. A legbátrabbak a mászófalra is felmerészkedhetnek.
11: Izgultam, mert ott valahol elakadtam, és azt hittem, hogy nem tudtam felmászni a legtetejére, de mégis...
10: A Fertődi Eszterházi kastély rózsakertje is megnyitott. A látogatók több mint 8000 rózsatő között sétálhatnak.
12: Gyönyörű szép ez a rózsakert, már nagyon sokszor hallottam, és mindig lecsúsztunk róla, úgyhogy azért most sikerült.
10: Bugacon pünkösdi csikós versenyt tartottak, a lovaknak és lovasoknak különböző ügyességi feladatokat kellett teljesíteni. Számolt be a részletekről Ladányi Kovács Zoltán, a bugaci ménes birtok tulajdonosa. A nyertes lett a pünkösdi király, tette hozzá.
13: A kendőtépő játék, amit minden bemutatón bemutatunk, ott tulajdonképpen a kendőt az viszi, aki az előző évi pünkösdi király volt, és aki megszerzi, az lesz abban az évben a pünkösdi király, és igazából ő egy évig ingyen ehetett és ihatott a kocsmában, és elnyerte a falu legszebb lányának a csókját. Tehát ezeket a hagyományokat szeretnénk tisztelni, feleleveníteni.
10: A pünkösdi hagyományok a keresztény és ősi pogány elemek keveredéséből jöttek létre. Fő elemei a jó termés biztosítására, a gonosz előzésére, valamint a párválasztásra és a legények avatására épülnek. Diekis Virág, a néprajztudományok doktora elmondta, pünkösd a virágvasárnappal elkezdődő tavaszköszöntés, termékenység varázslás szokásrendszerének lezáró ünnepe is.
14: A hosszú zöldágakkal, énekléssel, tavaszbehozással, párválasztással kapcsolatos ünnepkört lezárja. Itt már inkább a pártalálás, tehát a már meglévő kapcsolatoknak a kinyilvánítása, újra kezdődhetnek az esküvők, a pünkösdkor fölállított májusfák is ezt a beteljesült szerelmet kezdik már jelképezni.
10: Pünkösdhöz számos hiedelem is kapcsolódik. A szép napos idő jó új bort jelez. A hajnali harmat pedig termékenységet, egészséget biztosít annak, aki elfogyasztja vagy megfürdik benne, tette hozzá a néprajzkutató.
1: Ma pünkösd hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek.
15: Változott a közösségi közlekedés rendje is az ünnep miatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat.
1: Elindultak Mádéfalváról az össznemzeti zarándok vonat utasai, az idei csíksomjói búcsúra több százan utaztak a Csíksomjó Expresszel, illetve a Székely gyorsvonattal. A zarándokok a búcsú után ellátogattak az ezer éves határhoz is. Az idei csíksomjói búcsún több százezren vettek részt, Csúcs Mária tudósítása.
16: 800-an érkeztek ezekkel a vonatokkal a csíksomjói búcsúra, és pünkösd vasárnapján Gyimesbükkbe az ezer éves határra is elzarándokoltak. Ott is lelki élményekben gazdagodhattak, hiszen a kontumáci kápolnánál tartott pünkösdi misén a gyimesiekkel és az autókkal, buszokkal, motorokkal érkező zarándokokkal együtt imádkoztak. A magyarság, a székelység és a csángók egységéért. A lelki töltekezés remélhetően kitart jövő pünkösdig, hiszen a megkérdezett zarándokok közül mindenki azt mondta, jövőben szívesen visszajönne.
1: Átadták a felújított gyárfás kúriát, Székelykeresztúr egyik legismertebb műemléképületét, ahol Petőfi Sándor utolsó estéjét töltötte a segesvári csata előtt. A legenda szerint a forradalmár költő az udvarház mellett álló körtefa alatt szavalta el az Egy gondolat bánt engemet című versét, ezért a kúria kertje ma a Petőfi kultusz egyik legfontosabb emlékhelye. Kádár Melinda összeállítása.
17: A székelykeresztúriak régi álma volt a gyárfás kúria felújítása, amely a város egyik legfontosabb szimbóluma. Az épületet a székely nemesi családok birtokolták egészen az államosításig. A Segesvár melletti ütközet előtt 1849. július 30-án itt töltötte utolsó estéjét Petőfi Sándor költő, mielőtt eltűnt a cári seregek ellen vívott csatában.
18: Sok ezer ember azért jön ide, mert mégis a nemzet nagy költőjének a lábanyomát keresi. És nagyon érdekes minden nagy ember költő esetében a születés, és még titokzatosabb a halála, főleg olyan, mint a Petőfi, hogy nem tudjuk, hogy mi történt vele, viszont itt bizonyosan járt, vacsorázott a körtefa alatt, üldögélt, időt töltött, és itt hagyta az emlékét.
17: Mondta Sándor Zsigmond Ibolya, a Molnár István Múzeum igazgatója. A legenda szerint a forradalmár költő az udvarház mellett álló körtefa alatt szavalta el az Egy gondolat bánt engemet című versét, ezért a kúria kertje ma a Petőfi kultusz egyik legfontosabb emlékhelye, emelte ki Koncz Hunor János, székelykeresztúr polgármestere.
19: Kulturális szempontból és a turisztikai szempontból is majd a városnak egy alappontja tud lenni, és mindenképp azt szeretnénk, hogy a jövőben ezeken a tereken tudjunk erősíteni, hiszen fontos az, hogy a turizmust a székelykeresztúra akár a gyárfás kúriával együtt úgy behozni, hogy a turisták jól érezzék itt magukat.
17: Az udvarházban árpádkori leletek és több évszázados falfestmények kerültek elő, megnyitották a korábban lezárt teraszt, és a még menthető bútorzatot is restaurálták.
20: Építészként igyekeztünk lecsupaszítani róla minden olyan réteget, ami mi meglátásunk szerint az épületnek nem tartozik hozzá a genetikai valóságához, és miután ez megtörtént, azután tettük lakhatóvá a házat, úgyhogy a mai ember számára is ez egy jól élhető és használható ház legyen.
17: Összegezte a felújítás sarokköveit Csíki Barna tervező. A gyárfás kúria kulturális és közösségi tér lesz, kiállításokkal, irodalmi és történelmi programokkal, miközben továbbra is fontos zarándokhelye marad a Petőfi emlékeket kereső látogatóknak.
1: Itthon jelentősen nőtt a kereslet az új autók iránt az év első 4 hónapjában. A Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete szerint a növekedést elsősorban a vállalati beszerzések és a lakossági kereslet élénkülése támogatta. Kocán Dávid összefoglalója.
21: Csaknem 10%-kal nőtt az új személyautók értékesítése az első 4 hónapban, az előző év azonos időszakához képest. A Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének adatai szerint január és április között több mint 48 ezer új autót helyeztek forgalomba. A hazai piacon továbbra is meghatározó szerepe van a belső égésű motorral rendelkező modelleknek, miközben jelentősen emelkedett a plug-in hibrid autók eladása. A legkeresettebb típus az utcai terepjáró. A magyar járműállomány átlagos kora magas, meghaladja a 16 évet. A megújulást azonban érdemben segítheti, hogy jelenleg akár 6 millió forintért is lehet új autót venni. Hívta fel a figyelmet az Egyesület elnöke. Knezsik István hangsúlyozta, a vásárlásnál még mindig az ár és a fenntartási költség a két legmeghatározóbb szempont.
22: Hosszú időn keresztül sokkal több használt autó érkezett külföldről Magyarországra, mint új autó eladás volt. Igaz, hogy csak ezres nagyság. Rendben, de az első negyed évben több új autót sikerült Magyarországon eladni, mint a használt autók érkezése. Ez lehet, hogy az árfolyamnak is köszönhető volt, hogy nem volt üzlet, nem érte meg.
21: Minden tizedik értékesített jármű elektromos hajtású. Az elnök szerint egy környezetkímélő modell megtérülése miatt elsősorban annak lehet jó választás, aki évente legalább 40-50 ezer kilométer tesz meg.
22: Sok minden szól az elektromos autó mellett és ellen, ugye nagyon nagy a súly, hogyha nagy az akkumulátor, fejlődik ez a technológia, ez egy folyamatosan fejlődő technológia lesz a következő időszakban. Ugye meg kell oldani, hogy a töltési lehetőség valamilyen úton, módon, otthon és munkahelyünkön maga az út közben is rendelkezésre álljon. Ez még egy olyan út, aminek a végét nem látjuk.
21: A szervezet az év további részében mérsékelt kereslet növekedésre számít a legtöbb jármű kategóriában.
1: A nyári utazások közelettével a szakemberek az utasbiztosítások fontosságára hívják fel a figyelmet. Érdemes a nyaralás típusához igazodó biztosítást választani, ehhez pedig a legcélszerűbb, ha tanácsadó segítségét kérjük. Részletek Zilai Zsuzsannától.
3: Idén is jó előfoglalási időszaka volt az utazási irodáknak, még akkor is, ha a közel-keleti válság miatt márciusban átmenetileg csökkent az érdeklődés, közölte a Magyar Utazási Irodák Szövetsége. Molnár Judit, a szervezet elnöke elmondta, a legkedveltebb úti célok idén sem változtak.
4: Az autóval elérhető úti célok nagyon népszerűek a honfitársaink körében, tehát gondolok itt Horvátországra, Montenegróra, Olaszországra, de akár még a francia Riviera is sokan elindulnak autóval, de az is igaz, hogy ezeknek a nyaralóhelyeknek a kapacitása is korlátozott, és árban is a repülőgéppel elérhető úti célok rendkívül népszerűek a magyarok körében, tehát gondolok itt a török Rivierára, a görögországi szigetekre, akár Ciprusra, Máltára. Bizakodó vagyok egyébként, hogy a nyár folyamán azért ezek az úti célok felé is nagyon nagy lesz az érdeklődés, és meg fognak telni.
3: Az utasbiztosítás minden esetben fontos, akkor is, ha külföldön vagy belföldön tervezzük a nyári pihenést, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs elnöke. Jenei Attila hangsúlyozta, Magyarországon 18 biztosító kínálatából választhatunk. A legmegfelelőbb opció megtalálásához pedig érdemes szakember segítségét kérni. Hozzátette, az alapbiztosítási csomag általában balesetre, podgyászkárra, lopásra, hazaszállításra és asszisztens vonatkozik, de érdemes a nyaralás típusához igazodó csomagot választani.
5: Nem mindegy, hogy milyen helyszínre megyünk, nem mindegy, hogy mondjuk sportolni akarunk, szabadidősportot vagy extrém sportokat, most látják, hogy forrong a világ, nem mindegy, hogy egy háború közepébe csöppenő terrortámadás éri a környezetünket. Tehát nagyon sok olyan szempont lehet, amire hangsúlyozom, hogy mindre van biztosítási lehetőség, nagyon sok kockázatra van, nagyon sok fedezet, de ehhez a mi felelősségünk is kell, hogy felelősség teljesen kössük meg az utasbiztosítást.
3: A nagyértékű eszközöket, például az okostelefont, tabletet, fényképezőgépet, biciklit is érdemes biztosítani, tette hozzá a szakember. Jenei Attila kitért arra is, hogy az Európai Unió tagországaiban az uniós egészségbiztosítási kártya ingyenes orvosi ellátást nyújt, de a teljes körű szolgáltatáshoz érdemes saját biztosítást is kötni.
5: Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igazából egy teljes körű utasbiztosítással együtt nyújt védelmet. Mindig a részes adott EU tagállamnak a társadalombiztosítási szabályai szerint térít, hogyha ott bennünket bármi baleset ér, viszont ahol mondjuk az adott állam állampolgárnak is önrészt kellene fizetni, vagy egy sürgősségi beavatkozás, vagy egy helikopteres szállítást pluszban kell fizetni, azt nem feltétlenül fogja az Európai Egészségbiztosítási Kártya fedezni, hogyha nincsen hozzá egy megfelelően megkötött utasbiztosításunk.
3: Jenei Attila szerint folyamatosan bővül a hazai biztosítási piac, az ügyfelek pedig évről évre tudatosabbak.
1: A hosszú hétvégén országszerte sok helyen megnyíltak a kültéri fürdők, strandok. Kikapcsolódás közben viszont érdemes figyelni a fényvédelemre. A Hungaromet tájékoztatása szerint akár 32 fok is lehet, az UV-sugárzás erőssége pedig a 7-es indexet is meghaladhatja, amely a nagyon erős kategóriának felel meg. Csüri Fanni Noa összeállítása.
23: Teljes kikapcsolódás, élvezzük a vizet, a napot.
24: Mondta Darányi Sándor, aki Esztergomba utazott az ünnepre. A hosszú hétvégén sokan a vízparti pihenést választották. Oravecné Koronics Zsuzsa családjával a cserkeszőlői strandfürdőbe látogatott.
25: Megpróbáljuk így még egy picit jobban kipihenni magunkat, aktívan megosztjuk az unokáinkat magunkkal.
24: A Balatonnál is több helyen elkezdődött a szezon. A tóban csopaknál többen meg is mártóztak.
26: Kicsit hideg volt, de itt a szélén azért meleg.
24: Mondta Szabó Nagy Aliz. A Hungaromet tájékoztatása szerint ma a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Az UV-sugárzás erőssége pedig az ország több részén akár meg is haladhatja a 7-es UV-indexet, ezért különösen fontos a védekezés.
27: Gondoltunk a napfény védőre, úgyhogy drága párom az otthon Szögedön el is csomagolta.
24: Mondta Nagy József, aki éppen Gyulán nyaral. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy 11 és 15 óra között lehetőség szerint keressük az árnyékot. Viseljünk fejfedőt, napszemüveget és vállat takaró ruhát. Továbbá használjunk magas faktorszámú fényvédőt. Hangsúlyozzák, nagyon érzékeny bőrtípus esetén akár negyed óra alatt is le lehet égni.
1: India déli részén már legkevesebb 16 ember halt meg a hőség miatt, a hőmérséklet több helyen meghaladta a 45 fokot.
28: Az indiai meteorológiai szolgálat már szerdán figyelmeztetett egy extrém hőhullám veszélyére. A hatóságok azt tanácsolták az időseknek, a gyermekeknek és a várandós nőknek, hogy napközben csak szükség esetén menjenek ki az utcára.
1: Sikeresen dokkolt a kínai Tiangong űrállomáshoz a Szentcsó 23 űrhajó három fős legénysége. A küldetés különlegessége, hogy az egyik űrhajós rekordhosszúságú egyéves missziót teljesít majd a világűrben. Kína ezzel újabb fontos lépést tett a tervezett Hold programja felé. Szabó Attila és Ambrus Róbert beszámolója.
0: Kínai idő szerint vasárnap este 23 óra 8 perckor indult el a Shenzhou 23 űrhajó a háromfős legénységgel a fedélzetén az északnyugat kínai kilövőbázisról. Az űrhajó csaknem 3,5 órával a start után a földet kétszer is megkerülve érte el az űrállomást. Hongkong vezetése szerint ez egy újabb mérföldkő a város és az ország életében is. Úgy vélem, hogy ez nem csupán egy űrrepülési küldetés sikeres befejezését jelenti, hanem a nemzet növekvő technológiai erejének jelentős példája is. Az, hogy az egyik innen származó tajkonauta is részt vett a küldetésben, még jelentősebbé teszi ezt a megtiszteltetést. Ez tökéletesen bemutatja Hongkong részvételét és hozzájárulását az ország általános fejlődéséhez, valamint hozzájárulását Hongkong technológiai innovációs képességeihez, nyilatkozta a különleges közigazgatási terület kormányának innovációs, technológiai és ipari minisztere. A mostani küldetés legnagyobb jelentősége azonban az, hogy Kína először próbál ki egy egyéves űrbéli tartózkodást. A rekordhosszúságú misszió során az orvosok és kutatók azt vizsgálják majd, hogy reagál az emberi szervezet a hosszú távú súlytalanságra. Az eredmények kulcsfontosságúak lehetnek a következő nagy célhoz, egy esetleges holdra szálláshoz is. Kína 2003-ban küldött először embert az űrbe, azóta már eurómilliárdoknak megfelelő összegeket fektetett be űrprogramjába, és a tervek között szerepel, hogy 2030-ra embert küldenek a holdra is.
2: Autós percek.
28: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M7-es autópályán. A Balaton déli partja mentén a 115-ös Balaton-Endréd Zamárdi kihajtónál a külső sávot zárták le.
1: Fővárosi információk következnek.
6: Jó napot kívánok! A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszosan útszűkületre számítsanak ma 15 óráig, mert kertészek dolgoznak. Ma 17 óráig a 18. kerületben a Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
1: Úgy hírlik, hogy a nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. Fejős Ádám meteorológust megkérdezem, így lesz-e? Szervusz Ádám! Igen, hallgatunk.
7: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. Körülbelül stimmel, igen, bár azért azt fontosnak tartom hozzátenni, hogy olyan meleg, mint amilyen ma, holnap és holnap után várható, a hét további napjai már nem tér vissza. Ettől még természetesen nyárinak hívhatjuk az időjárást. Hivatalosan az a 25 fokhoz, a maximális hőmérséklet szerinti 25 fokhoz van kötve. Ebben valóban csütörtökön pénteken lesznek olyan kitérések, ahol ez nem teljesül. Minden esetre ma néhol zápor nem kizárt, különösen Közép- és Kelet-Magyarországon fordulhat elő gomoly felhőzetből egy-egy zápor, vagy akár még zivatar is. Nyugaton erre jóval kisebb esélyt látok a legfrissebb számítások szerint, viszont több helyen megélénkül, Borsodban, illetve az északi határvidéken akár meg is erősödhet az északias szél. 30 fok

0: északkeleti szél. A front mögött majd jelentősen, mint egy 8-10 fokkal esik vissza a hőmérséklet, itt csütörtökön, pénteken már bőven 30 fok alatt, néhol, ahogy említettem is, 25 fok alatt lesz a maximum, de a soron következő hétvégén ismét melegszik az idő, és szorványos zápor mellett a hőmérséklet csúcsértéke általában 24 és 31 fok között valószínű.
1: Köszönjük szépen, Ádám, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Poják Adrien és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Bestin Bettina és Ciprusz Éva.
2: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Pünkösd napján az embereknek ott a helyük, ahol a szívük. Bódi Attila, erdélyi származású író szavaival, pünköst hétfőn is szeretettel köszöntöm Önöket 2026. június 25-én itt a Dankó Rádióban. Ma is jó ebédhez szól a nóta egészen 2 óráig. A keresztény ünnepkör egyik legjelentősebb időszakát éljük ezekben a napokban, a pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe, amely húsvét után 50 nappal érkezik el. Pünköst hétfő Magyarországon ma is munkaszüneti nap, de régen főként a közösségi ünneplések, népszokások és mulatságok ideje volt. Ilyenkor vidéken pünkösdi bálokat rendeztek, lovas felvonulásokat, zenés összejöveteleket, és ilyenkor választották meg a pünkösdi királyt is, aki ügyességi versenyek győzteseként egy esztendőn át különféle kiváltságokat élvezhetett. Na de itt a Magyar Zene Rádiójában természetesen ma is a magyar nótáé a főszerep. Már is hallgassuk Erdős Melindát és Bányai Mártont, ifjabb Berki Béla zenekarának kíséretével, amint felcsendül a Csicsak Rózsám Hallod című csárdás, majd a Nemzörög a Haraszt című Morvai Károly és Tüttő János szerzeményt Buta Árpád Attila előadásában halljuk Balázs Tamás zenekarával. Jó szórakozást, kellemes rádiózást kívánok!

Vas Gábor zenéjét halljuk a következő percekben Z. Horváth Gyula szövegével. Bojtor Imre énekli a Nem voltam én soha szegény című dalt Balog Albert és Cigány zenekarának kíséretével. Majd a Szívemben muzsikál egy szép nóta című dalt Pere János nyújtja át a Dankó családtagjainak Szalai Antallal és a zenekarával.

Kedves hallgatóink, ma ünnepli születésnapját a többek között Magyar Arany Érdemkereszttel és a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjjal kitüntetett énekes előadóművész Tolnai András. Kedves András, Isten éltessen nagyon sokáig erőben és főleg egészségben, még sok szép sikert kívánunk neked ezen a pályán. És legyél sokszor vendégünk a jövőben is, itt a Dankó Rádióban. Természetesen a következő percekben az ünnepelt Tolnai András énekel, Balázs József, Németh Csicsó József és Johann János zenekarával. Hallgassuk meg a Hogyha ír majd édesanyám című hallgatót, majd egy andalgót Tűzpiros rózsaszál címmel, és végül zárjuk le a csokrot a 100 forintnak 50 a fele című csárdással. Tolnai András énekel.

Az elmúlt percekben Tolnai András énekelt itt a Dankó Rádióban születésnapján. A folytatásban már Lukács István cimbalomjátéka szól, aztán tartunk egy kis pihenőt, de csak egy igazán rövidet. Jövünk vissza 13 óra után 4 perccel.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián nevében is. Berente Mariant hallják. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Nyílt levelet írtak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben úgy fogalmaztak: az Orbán Viktor kormányait szolgáló időszak alatt Orbán Anita egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett korrupciógyanús ügyben. Szerintük az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat, és árulónak nevezték a külügyminisztert. Orbán Anita a levélre úgy reagált, hogy nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet egykori kollégái védeni próbálnak. Mint írta, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. A külügyminiszter szerint sokat mondó, hogy az eltűnt közpénzekről, a leépülő államról és a külföldi érdekek kiszolgálásáról egyetlen szót sem írnak kritikusai. Magyar Péter az aláírás nélkül kiadott levélre reagálva közölte: azok árulozzák a külügyminisztert, akik éveken keresztül elárulták az országot és a magyarokat. A kormányfő bejegyzésében arra szólította fel a levélírókat, hogy szóljanak a volt miniszterelnöknek, és vállalja ő a felelősséget tetteiért. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott: a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta: nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Népszavazással leváltották a krakkói polgármestert. Bár a tegnapi voksoláson csak a lakosok kevesebb, mint harmada vett részt, az is elég volt az érvényességhez. Alexander Michalski a fő kormánykoalíciós párt, a polgári koalíció politikusa, és 2024 májusa óta vezette a dél-lengyel nagyvárost. Az évelején azonban aktivisták aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy népszavazáson érjék el idő előtti leváltását. A többi között a választási ígéretek be nem tartása, a város eladósodása miatt bírálták a polgármestert. Már csak nem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden 10. embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Az időjárásról. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias, száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. 13 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
1: Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában Jó Ebédhez szól a nóta, bár ezt már elmondta előttem, szeretett rádió csatornánk hangja, a többek között Kossuth díjjal is kitüntetett színművész Revicki Gábor. Tartsanak velem egészen két óráig, egyben szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Jó nótázást kívánok mindnyájuknak. 60. Kis Gyöngyi és Besenyei Ferenc nóta felvételeivel megyünk tovább. Felcsendül a Pruszlikomon Piros Rózsa és a Mindig Mondtam Veszedelmes a Lány című csárdás. Hallgassuk meg együtt!

0: nem reszkedtem tovább, most így házasom. Isten tudja, csak annak az okát, egyszerre csak nem reszkedtem tovább, most így házasodtam meg.
1: Szabad-e így szeretni? Teszi fel a kérdést a soron következő hallgatóban Gáspár Ani, Nyári László és a zenekarának oldalán felcsendül Ligeti János szerzeménye. Majd a harangszót hozott a Nyáresti Szél című dalt Hajnal Nikolett nyújtja át a Dankó család tagjainak, míg Dóka Zsuzsa a Halljátok cigányok és az Egy kicsi házban a domb tetején című csárdással érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra, és a dalcsokor zárásaként Éliás Tibort, valamint a Tilinkó nótát halljuk.

És most, kedves hallgatóink, a remek zenekari csokor után Tarnai Kis László nótázik. Jónás Gézával és a zenekarával már is felcsendül Bányai Aladár és Magyarádi Jenő nagy nótaslágere, melynek címe Gyöngyvirágos kiskertetben. Fogadják sok szeretettel!

Írtam én levelet a császárnak, énekli ezt a népszerű andalgót a folytatásban Szentendrei Klára, Déki Lakatos Sándorral és a zenekarával. Aztán Farkas Tozika, a Nyisd ki anyám a virágos ablakod című csárdást nyújtja át a Dankó család tagjainak, míg Kalina Enikő lezárja az összeállítást a Fordulj egyet, Perdőj kettőt című magyar népies műdallal. Elsőként azonban Hollai Bertalant halljuk, és a Kopott betyár, öreg betyár című hallgatót. Fogadják sok szeretettel!

És most, kedves hallgatóink, a folytatásban Szegfő Károly Gordonka játékában gyönyörködhetünk. Népszerű magyar nótákból hallunk egy remek összeállítást.

0: Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában jó ebédhez szól a nóta. Pünköst hétfői műsorunk még javában tart. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. A Livi Livi szép cigánylány és az Akinek nincs szeretője című magyar nótákkal megyünk tovább. Hallgassuk Rigó Mónikát és Jenei Gábort. Kísér Hankó József, majd Toki Balog Ernő zenekara.
1: Jaj, de...

És már is elérkeztünk pünköst hétfői adásunk utolsó énekes összeállításához. Ebben felcsendül a 100 forintos bankó volt a Lajbizsebben, Csík József előadásában, majd a Rózsafámon Rózsabimbó című csárdást Vörös Edit nyújtja át hallgatóinknak, és végül Kollár Katalin felvételével zárjuk a sort, valamint az Édesanyám nem tudok elaludni című népszerű melódiával. Elsőként azonban a 100 tagú cigány zenekarral Bangó Margit énekel, már is felcsendül az Ahogy őt megláttam, nincs nyugtom azóta című dal. Hallgassuk meg együtt!

kedves hallgatóink! Ennyi fért pünköst hétfői Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben ifjabb Balogh László cimbalom játéka szól. Én ezzel a felvétellel búcsúzom már önöktől, abban a reményben, hogy holnap is találkozunk. Várom önöket a Déli Krónika után sok szeretettel és nótás jó szívvel. Addig is vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Persze, ha tehetik, akkor hallgassanak továbbra is minket. A hírek után már Gál Zoltán köszönti önöket. Magyar nótákkal, operettslágerekkel és örökzöld melódiákkal érkezik ide a stúdióba, hogy teljesítse az önök kéréseit, kívánságait. Jön tehát a szívküldi szívnek szívesen, majd 5 órától, tudod-e még az én nótám, Popovics Lászlóval. Én búcsúzom már önöktől, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. További kellemes, szép hétfő délutánt kívánok. Viszont hallásra!

0: műsorajánló.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább. Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyekszel, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Nyílt levelet írtak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. Szerintük az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat és árulónak nevezték a külügyminisztert. Orbán Anita a levélre úgy reagált: nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet egykori kollégái védeni próbálnak. Mint írta, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. A külügyminiszter szerint sokat mondó, hogy az eltűnt közpénzekről, a leépülő államról és a külföldi érdekek kiszolgálásáról egyetlen szót sem írnak kritikusai. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A dokumentumban a katolikus egyházfő úgy fogalmazott: a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta: nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Újra működik Isztambulban a Bilgi Egyetem. A magánfenntartású intézményt 3 napja záratta be Recep Tayyip Erdoğan elnök, arra hivatkozva, hogy az oktatás színvonala nem megfelelő. A hírre diákok százai tiltakoztak és foglalták el az iskolát, de a rendőrség egyenként kihurcolta őket az épületből. Az államfő végül visszavonta a bezárásról hozott döntést. Az egyetemen 20 ezer török és külföldi diák tanul, akiket a saját szakterületekön elismert oktatók és kutatók tanítanak. Már csak nem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden 10. embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Itthon táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen, ugyanarra az élőben streamelt zenére. Az időjárásról. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok! Pünköst hétfő délután köszöntöm Önöket a kívánságműsorban, és javaslom, hogy töltsék velünk a következő 3 órát nagyszerű zenék társaságában. A szerkesztő ma is Nemes Niki, a hangmérnök Gorzsás Gábor. Ma az Orbánokat köszöntjük névnapjukon, és mindazokat, akik május 25-én születtek. Telefonszámunk a jól ismert 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Egy jó kis temperamentumos dallal kezdjük a délutánt. Kiriposzki Károlyné Leányfaluról kérte, Zentai Anna és Rátonyi Róbert énekel, Pest Budán.
8: Van itt férfi lesz, aki majd ágyást ás, ide a virág, oda jön a mát, paradicsom, zöld paprika és száz más, mindenféle kerti vetemény.
9: No de drágica, hagyjuk a vitamint, a csapot papot, mikor másról papolhatok.
10: Arról, hogy Pest,
9: Budán, szép palány, de még szebb palánkán, de a leges legszebb talán, lent a Tisza partján, a

0: gizgazosan ez a kertoly festői. Hadd maradjon így, ne legyen irigy. Ide járnak majd a környék festői, s maga lesz a kertben a virág.
1: Maga szép szavú férfi, de tegyes udva ide állj velük engem.

0: kék szemét, jó szívét kell, hogy szeressék.
1: De ha ő szeretne beléd, bátortalan ne légy, megleled a szerencsét.
0: Jön lát győz, oly karcsú, mint az ősz, egy szemű kincs, hát párja sehol nincs.
2: Pest, Budán, szép a lány, még szebb a lánykán.

Karácsondon Fehér Lajosné Annuskának, drága nővéremnek örömteli boldog születésnapot, jó egészséget, szeretetben, békességben, családja körében eltöltött boldog éveket kívánunk. Üzeni Incike és Jóska, Zsolti Károlyt Olá Kálmán zenekara kíséri, szeretem a kertet, mely a házat körülvirul.

0: Judit Mezőberényből kérte a következő nótát, Fényes Györgyöt ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri. Futok egy kislány után.
1: Futok egy kislány után, reggel, délben, délután, ez a mélyen.

Egy csók nem sok, ugye bár, de azt sem akar adni már a legényének. Az áldóját ennek a csók világnak, amikor egy kislányra úgy vigyáznak. Mert egy csók nem sok, ugye bár, de azt sem akar adni már a legénynek. Nyújts hát az orcát csókra, a csókolom pirosra, de pirosra. Hadd kérdezze az anyát, hogy

0: a csók, nagyon jó dolog már azóta.
1: Seres Istvánné Miskolcon szeretné meghallgatni a következő dalt, és szeretettel küldi unokájának, Petinek. Bárány Pál Lászlót Lakatos Mihály zenekara kíséri, Lakodalomban a mi utcánkban.

Fejős András Hódmezővásárhelyen nyugdíjba vonulása alkalmából szeretné meghallgatni a dalt. Harangozó Teri énekel, Szegény Joe.

Gyulácsi Imre Zsámbékról, feleségének kérte a következő dalt sok szeretettel, Gáti Pált, Lendvai Ferenc zenekara kíséri, Jaj, de szép kék szeme van magának.

Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsorunkat hallják. Cinke Józsefné Száz Halombattán szeretné hallani a következő nótát. Hámor Imrét Farkas József zenekar kíséri. Szőke kislány csit-csit-csit.

Szőke kis lány, csit,

0: nyugalomból egy kicsit.
1: Szigetiné Terkának egy régi ismerőse küldi a következő dalt Eger Szalókra. Szeredi Krisztinát, Lakatos Miklós zenekara kíséri, Icipici kis galambom.

Szomorúan vettem kézbe a következő sorokat. Fájó szívvel emlékezem édesanyámra, Geiger Imrénére, halálának első évfordulóján. Egyúttal ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Dankó Rádió munkatársainak áldozatos munkájukért, amivel sok-sok örömet szereztek édesanyámnak. Mi is nagyon nagy szeretettel emlékezünk kedves állandó hallgatónkra, és minden jót kívánunk, kedves Ilona. Vámosi János énekel, egy őszhajú asszony.

Nagyvalászló népüspökladányból Hugának Erzsikének kért egy nótát Máté Ottilia előadásában, kíséri ifjabb Sánta Ferenc zenekara, Hull a fa levele.

Moki Péternek testvére küldi a következő nótát Miskolc Tapolcáról. Dócs Pétert Tordai Zoltán zenekara kíséri, haragszik az édesanyám, hogy én megházasodom.

Hoffmanné Viktóriának barátnője Eszter küldi a következő dalt Siófokról, a Nonstop együttes játszik Lélegző furcsa hajnalon.

Bújtor Tiborné Komlóról férjének kért egy jó nótát, Sánta Zsoltot Nyári László zenekara kíséri, Szép asszonynak kurizálok. Szép.

0: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok! Béni Sándor vagyok, Sopronból. Soha el nem múló szeretettel emlékezem meg. Ezúton is feleségemről, halálának 7. évfordulójáról, aki a kapuvári temetőben alussza örök álmát. Itt vagy velem, című dalt kérném. Hiányzol, Lenkém. Köszönöm.
0: Köszönöm a hívását, hallgassa szeretettel a dalt. Jászapátiban Sóti Mária és Bódi Istvánné Erzsébet szeretné meghallgatni. Ugyanezt a dalt Bétót Magdát, Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri. Itt vagy velem.

Önök a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják ma is 5 óráig. Galambos Ildikónak Szombathelyre egy régi ismerős küldi a következő dalt Sopronból. Szekeres Adrián énekel, Kell, hogy várja.

Cseszle Sándorné Bihar nagy bajomból kérte a következő nótát. Nádasdy Lászlót Hankó József zenekara kíséri. Összelérik babám a fekete szöllő.

Angyal Tiborné sógorának, Angyal Jánosnak küldi a következő nótát Balmazújvárosba, Karcagi Nagy Zoltánt Berki Péter zenekara kíséri. Jó bor, jó egészség!

0: vagy.
1: Dankó Rádió. Telki Bányán FM 91,3. A magyar zene rádiója.
2: Lacó Bernadettnek Veszprémbe keresztanyja küldi a következő dalt. Kozma Orsi és Molnár Gábor az előadók. 2x2 néha 5.

Remélem van kedvük a következő órát is velünk tölteni. Elhangzik majd a Lenna déli bábos Hortobágyon, a Ne szidjatok soha engem, és a Hogyan tudnék élni nélküled című dal is. A hírekig a debreceni Kodály Filharmonikusok játszanak.

0: Műsorajánló.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroszkói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott: a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Őrizetbe vették Hilarion orosz metropolitát Csehországban. A hatóságok kábítószer birtoklással gyanúsítják, ő ezt tagadja. A rendőrök Unhozdban állították meg az ortodox egyházi vezető autóját, amelynek csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó apró edényeket találtak. Megzavarták a brit védelmi miniszter gépének GPS jelét az orosz határ közelében. John Healey a napokban Észtországból tartott hazafelé az Egyesült Királyságba, amikor a 3 órás út alatt a repülőgép GPS-en nem működött. Az okos eszközök és a laptopok nem tudtak csatlakozni az internethez. A pilótáknak így alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk. A brit védelmi, valamint a külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki Oroszország londoni nagykövetségének. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és 2 gyerek. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Itthon a héten 2 nagy vágányfelújítási munka kezdődik. A MÁV szakemberei holnaptól 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást, ami után a menetidő néhány percet csökken az érintett szakaszon. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, illetve hosszabb menetidőre kell számítani. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyárfás kúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett ívott csatában. A székelyföldi város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. A jövőben kiállító térként és rendezvényhelyszínként üzemel majd a gyárfás kúria. Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. 15 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm Önöket, folytatjuk a kívánságműsort, és várjuk kedves üzeneteiket. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu, és mindig érdemes felkeresni a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát is, mert rengeteg szórakoztató zenés tartalmat találnak rajta, és üzenni is lehet ezen keresztül. Koszorús Bálinné Mezőcsátról kérte a következő nótát, melyet Újvári Marika énekel, kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara, 10 pár csókot egy végből.

Zalaegerszegen ünnepli 12. születésnapját Kardos Szalai Miron, drága dédunokája, ez alkalomból kíván nagyon jó egészséget, a közelgő szünidő alkalmából tartalmas, gyönyörű nyarat, szeretettel dédi mamája Fakospusztáról. Tekeres Sándor énekel, tavaszi szél vizet áraszt.

Madar Róbertnek 35. születésnapja alkalmából kívánja a legjobbakat keresztanyja, keresztapja Egerből. Kútvölgyi Erzsébet, Kern András, Balázs Péter és Szombati Gyula énekel születésnapodra.

nagypapájának, Bubics Istvánnak sok szeretettel küldi Nyírmegyesre a következő nótát, Éva. Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri, Magasak a szárnya.

0: se kára, szent megígére. Erre szende, csak egy minutára, nem lesz abból senkinek se kára, szent megígére.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok, Takácsné vagyok, és szeretném kérni, mert ez mindig az, hogy látod, édesanyám, miért szültél a világra. Nagyon szépen köszönöm, jó egészséget mindenkinek, viszont hallásra, köszönöm.
3: Köszönöm a hívását. Madarász Katalin énekel a Magyar Rádió népi zenekara kíséretével. Látod, édesanyám, miért szültél a világra.

Hajdúhatházról Berettyán Sándorné kérte édesapja kedves nótáját, Kosár Szabolcsot Farkis Béla zenekara kíséri, Lenna déli bábos Hortobágyon.

Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsorunkat hallják. Hernádiné Incike Tatabányán várja a következő dalt, melyet Benedek Fi Katalin énekel. Kísér a Rajkó zenekar, Repül a szán.

Kahóton Magyar Mónikának születésnapi alkalmából egészségben gazdag, hosszú életet kíván nagydénye, Radnai Györgyöt halljuk, Moszkva parti esték.

Felcser Gézáné édesapjának küldi legkedvesebb nótáját Ózdra. Molnár Piroskát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Esik eső csendesen.

0: Essik, eszünk csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen.
1: Dankó Rádió. Orosházán FM 94,2. A magyar zene rádiója.
2: Máté Szalkáról Janec Miklósné azt a szilveszteri felvételt kérte, amelyen a következő nótát Revicki Gábor énekli idősebb Sárközi Lajos zenekara kíséretével. Az a szép, az a szép.
3: Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém sötét kék, én sem vagyok a babámnak elég.

Tatár Istvánné Lénár Darócon fiára születésnapja és édesapjára névnapja alkalmából emlékezik. Barabás Sándor énekel, ne szidjatok soha engem.

Ne szidjatok soha engem, én a szidást nem érdemlem, nem tudok már.

Máriát, Torda Fülöpöt szeretettel köszönti közelgő névnapja alkalmából Erzsike, és egyik kedvenc slágerét küldi, Demjén Ferenc énekel, Hogyan tudnék élni nélküled?

Vélmányi Néterike 60-ban szeretne egy szép nótát meghallgatni Rezsnák Miklóstól, kísér Sárközi Béla zenekara, leszakítják a rózsát a szagáért. Leszakítják.

ér, az én szívem majd megszakad a magáért. A maga egy icipicit szeretne, a rózsám lehetne, magáért a csillagot is lehoznám, ha egy szóra ide jönne én hozzám. A maga egy icipicit szeretne, a rózsám lehetne, magáért a csillagot is lehoznám, ha egy

beszélni, csak a jány menyecskével cicázni. Jó lesz lányok a szívekre vigyázni, de a legény egy sem akar megélni. A mamával beszélni, csak a jány menyecskével cicázni. Jó lesz lányok a szívekre vigyázni.

0: cicázni. Jó lesz lányok a szívekre vigyázni.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok, Margó vagyok Szolnokról. Nem születtél te sem, mint én, Márványköves Szifra palotába című dal szeretném meghallgatni, és köszönöm szépen.
3: Kedves Margó, szeretettel küldjük önnek Nógrádi Tóth Istvánt, Puka Károly zenekara kíséri.

Bentiből Kállai Tihamérnak felesége kérte a következő kedves nótáját, az előadó Cselényi József, az asszony, ha veszekszik.

egyedül csak az az asszony öregszik. Maradjon, csak maradjon, békességbe az asszony. Mert ha felel, megkékül, az utóbb asszony hamar megvéd.

0: Színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Mónus Jánosnak Bakonszegre, sógornője küldi szeretettel egyik kedvenc nótáját, Zalatót Erzsébetet Kócé Gyula zenekara kíséri, Vékony deszka kerítés.

Nagymamájának, Bogdán Ferencnének, Győr új barátra, unokája Borbála küldi kedvenc előadójától a következő örökzöldet, Kós János énekel, Én, aki nála jártam.

Vízről Bendyik Sándorné egy vidám nótát kért így pünköst hétfő délután Domoszlai Sándortól, Bíró Marcsa libája.

0: csepp a fehér alsó szapogája, de mit ér a kangossága, ha már ma lezsett a fehér alsó szapogája.
1: Sófalviné Katalin keresztanyjának Kisvárdára küldi egyik kedvenc dalát, melynek előadója Kovács Apollónia, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara, Keresek egy csendes zugot.
2: Keresek?

Nagyszerű dalokkal várom önöket a következő órában is. Hamvadó cigaretta vég, volt egyszer egy hadnagyocska, nem bánok semmit sem. Tartsanak velünk a hírek után is, most Berki Péter és zenekara játszik.

0: műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek, egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók, szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre. A cég hangsúlyozta, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. De a közel-keleti konfliktus továbbra is zavarja az üzemanyagellátást. Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte közösségi média felületén az amerikai elnök. A tárgyalások jól haladnak, a formálódó egyesség értelmében a hormuzi szorost fokozatosan nyitnák meg újra, emellett megállapodás születhet Irán nukleáris programjáról is. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó hajj az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. 2 éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Őrizetbe vették Hilarion nyugalmazott orosz püspököt Csehországban. A hatóságok kábítószer birtoklással gyanúsítják, ő ezt tagadja. A rendőrök Unhozdban állították meg az ortodox egyházi vezető autóját, amelynek csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó apró edényeket találtak. A Krem szóvivője azt mondta, nincs semmiféle értesülése a korábbi püspök őrizetbevételéről. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és 2 gyerek. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják. Sikeresen elindult a Shenzhou 23 űrhajó a kínai űrállomásra. A misszió 3 fős legénysége várhatóan 1,5 évet tölt a Mennyei Palota nevű űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási feladatokat látnak el, és űrsétákat hajtanak majd végre. Itthon a héten 2 nagy vágány felújítási munka kezdődik. A MÁV szakemberei holnaptól 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán pedig Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik munka, ami egész nyáron tart. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra kell számítani. Az M7-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt időszakos torlódás tapasztalható Székesfehérvártól Siófokig. Polgárdi után jelenleg 4-5 kilométeres a dugó. Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zenerádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, és folytatjuk a kívánságműsort. Török Viktóriának barátnője Jutka küldi közös kedvenc dalukat Sárvárra, Paja Bea énekli, Júlia nem akar a földön járni.

nagymamájának, Zsemberi Jánosnénak sok szeretettel küldi a következő nótát, Dani Ebesről. Hajnal Nikolettet Tordai Zoltán zenekara kíséri, Rózsa Bokor a domboldalon.

Jankovics Mihály néférének kérte Pilisvörösvárról egyik kedvenc nótáját. Végibolyát Jónás Géza zenekara kíséri, halkan pengesd ezt a csárdást.

Kavallér Istvánné Julika Balatonszepezden várja a következő nótát. Szóka Júlia énekli, nincsen abban semmi szégyen.

Szirénke néni Csongrádról kérte a következő dalt, Détár Enikő az előadó, Hamvadó cigaretta vég.

Komáromból Bernát Imrének felesége kérte a következő nótát. Takács Béla énekel, kísér Mészáros Tivadar zenekara, árok is van, gödör is van.

Erdélyi Ferencnek testvére és sógornője küldi egyik kedvenc nótáját, Nyírábrányba. Miklós Erika énekel, jaj, de magas ez a vendégfogadó.

Rendesné Julika Bihar keresztesen édesapjára emlékezik a következő dallal. Egyházi Gézát Balázs Tamás zenekara kíséri, Nótás kedvű volt az apám.

Fischler Károly Nészegeden rendszeres hallgatója esti operett műsorunknak, melynek állandó házigazdája Egri József, de most nótát szeretne tőle hallani, Bangó János zenekara kíséri, Szegletes udvar.

0: Farkas Gyula szeretné meghallgatni a következő dalt, melyet Németh József énekel, a Daróczi együttes kíséri, a címe Türelem.
1: A szabad is panaszos.

Szentesről Nyíri Ákosné egy vidám nótát szeretne hallani pünköst hétfő délután. Nyári Zoltánt Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri. Befordultam a konyhára.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Kovács László vagyok, Nagyatázról. Szeretném kérni Bucsudike Ügyfonyától. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy hívott minket, László. Miklós Kata énekel, kísér, Járóka Sándor zenekara. Búcsút int az ősz a nyárnak.

Angyal Ferencné édesapja kedves nótáját kérte Békés Csabáról. Kolostyák Gyulát Johann János zenekara kíséri. Szép a szőke, szép a barna.

Salgó Tarjánból Barta Tiborné kérte a következő nótát, sógorának küldi szeretettel Budapestre. Márkus Ilonát Kalas Géza zenekara kíséri, ráírunk még korán van hazamenni.

Szerepről Bujdosó Sándorné szomszédjának kérte kedvenc nótáját, és kíván jó egészséget Győri Szabó Józsefet, Gyöngyösi Rácz Géza zenekara kíséri Szabad, Szabad, Szabad.

minden szívnek szabad szerelni. Szerelemben bátra ki a szerencse, a szívedre hallgass le az ezerre. Szabad, szabad, szabad, minden szívnek szabad.

0: szabad, szabad, szabad, minden színnek szabad szeretni.
1: Gazdag Tiborné szüleit szeretné meglepni a következő nótával, Nagyatádon. Somogy Erikát és Koltai Lászlót, Varga Jenő zenekara kíséri, Ördög bújt a vonóba.

Szappanos Izának gyerekkori barátnője Etelka küldi a következő dalt sok öleléssel Bonyhádra, Eszményi Viktória és a Bojtorján együttes adja elő, Vidéki lány vagyok.

Kedves hallgatóink, a kívánság műsor már a véget ért, de a következő órában ma is szokás szerint egy jó beszélgetéssel várja Önöket Popovics László, 6 órától pedig Egré Józseffel túl az Operencián. Töltsék az est további részét is a Dankó Rádióval. A mai kívánság műsort is Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, legyen szép estéjük és találkozzunk holnap is. Most Lakatos István zenekara játszik. Viszont hallásra!

0: műsorajánló.
1: A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
3: Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
4: Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
2: Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
5: Csináljuk a fesztivált kulissza a Mediaklikken és az MTV a YouTube csatornáján.
1: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervezetet. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára, de a közel-keleti konfliktus továbbra is zavarja az üzemanyag ellátást. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az öt napig tartó Hajj az iszlám öt pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándoklat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. Két éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Megzavarták a brit védelmi miniszter gépének GPS jelét az orosz határ közelében. John Healey a napokban Észtországból tartott hazafelé az Egyesült Királyságba, amikor a 3 órás út alatt a repülőgép GPS-e nem működött, így a pilotáknak alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk. A brit védelmi, valamint a külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki Oroszország londoni nagykövetségének. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét, a városházát pedig rendőrök vizsgálták át. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddig ellenőrzött bejelentések hamisak voltak. Fiatal művészek veszik birtokba holnaptól Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót is láthat a közönség. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyárfás kúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott csatában. A székelyföldi város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. A jövőben kiállító térként és rendezvény helyszínként üzemel majd a gyárfás kúria. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei holnaptól egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között végeznek karbantartást, ami után a menetidő néhány perccel csökken az érintett szakaszon. Mindkét vágányzár idején forgalom korlátozásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre kell számítani. Országszerte süt még a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat, a Dunántúlon északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Jelenleg 27-32 fok közötti a hőmérséklet, este 17-24 fok várható.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket pünköst hétfőn a Dankó Rádióban. Ez a Tudod-e még az én nótám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket a 061-759-6071-es telefonszámon, vagy e-mail címünkön a dankoradio@mtva.hu címen. Adják meg a nevüket, telefonszámukat, és mondják el, vagy írják le, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretnének szerepelni.
1: Sok akácos erdő is volt, meg azt is ültettünk, kicsi gyerekkorunkban jártunk a gófra, meg a halápra ültetgetni, vagy csemetét kapálni. Úgyhogy avval voltunk elfoglalva. És mostan nem nagyon van, kevés van az akácos.
0: Egy 90 esztendős hölgyhöz látogatunk Nyírmárton falvára, úgy hívják, hogy Erzsébet. Az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Dankó Rádió. Vasváron FM 103,6. A magyar zene rádiója.
1: Halló!
2: Jó napot, Erzsébet, Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot, kezi csokolom. Én is itt vagyok. No, lehet, hogy már úgy érzékelte, mintha hívtam volna, csak azért mondtam, hogy én is itt vagyok. Bár nem biztos, a technika egy kicsit megviccelt engem, de természetesen ebből a hallgatók semmit nem érzékeltek, úgyhogy ezt így rövidre is zárnám, ez csak önnek szólt. Hogy tetszik lenni? Milyen helyzet önnel, Erzsébet?
1: Hát köszönöm szépen, ahol képes, jó vagyok. A koromhoz képest.
2: A korához képest, ezt nem értettem. Uh-huh. Akkor az egészsége jól szolgál ezek szerint, ugye?
1: Igen.
2: Uh-huh. Az mit jelent egyébként, mit tud csinálni ennyi idősen még? Mondjuk a kertben dolgozni, vagy csak a benti?
1: Hát keveset a kertbe is, meg ma ültettem kocslaukat, aztán azokat kell letenni, eltetni, vizet adni neki, elivéljek, fészekben vannak a kocslauk, azok költik a csirkék nekem.
2: Uh-huh. Ültetett kotlókat, ezt tetszett mondani?
1: Igen.
2: A mindenit, bevallom őszintén,
1: a csokort, hogy... A csokort, mikor elkotlik, eltolja magát, ugye, akkor elülnek. És utána a javából a tojásokat teszek, de viszont ezek kicsi csokok, mert ezek beváltak, hogy jó költenek. Mert a nagyobb kotlók, nagy nehéz tyúk, az nem tudja jó, mert megtaposza, meg nem válik, úgyhogy nem jók azok a nagy tyúkok. Uh-huh. Nekem ilyen kisebb mérésű tyúkok vannak.
2: Értem. Mennyi idősek egyébként, akkor ezek már nem csirkék, hanem tyúkok?
1: Van tyúk, ami tavaly költött, ugye a bulics tojnak, azok szakaratlanul nagyon sokat tojnak, és hogy jut a családnak részére.
2: Uh-huh. És szoktam. Tud belőlük finom tyúkpörköltet is csinálni?
1: Hát szoktam, ugye, János is, akik nem messzi, ő átviszi, mert már én nem tudok úgy kezelni, hogy felüzzek, mert nem bírok ott állni, tetszik tudni. Sokáig, ha felüzni kell valami.
2: Értem.
1: Olyasmit.
2: Jó, hát akkor itt azért már megnyilvánul a kora, ugye?
1: Hát igen, ha kidolgozom egy kicsit magamat, már akkor elfáradok, ott muszáj lepihennek kicsit.
2: Értem. Jó, hát ezzel vagyunk így egy páran néhány évtizeddel előtte is, mint ahogy
1: úgy.
2: Mint amennyiben ön van így a korosztályát tekintve. No, most nem kell sokat áldogálnunk. Ülve is nyugodtan folytathatjuk a beszélgetést így telefonon keresztül. A legfontosabb az, hogy kiválasszuk a három kedvenc nótát, és hogy jól átbeszéljük őket, jó, hogy mi jut róla eszébe. Erzsébet igen. Kedvencei jönnek tehát itt a Dankó Rádióban. Ha tudod-e még az Én Nótám című műsorban.
3: Azt mondják, nem adnak engem galambonnak.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják Erzsébet kedvenceivel, Ereszalad fecskefészek. No, önnél is vannak akkor ezek szerint fecskék, ugye?
1: Igen.
0: Olyan jó elnézegetni őket nyár este, nem?
1: Reggel korán, amikor én kimegyek, ma is cserengnek az ajtóba. Várják, a tyúkokat szoktam elnagni, azt akkor jönnek ők is.
0: Uh-huh. Ahogy eteti a tyúkokat, ők is?
1: Aztán meg este, meg van itt nekem rugas, ilyen fejlődugas a ház előtt, és akkor ott vannak azok szúnyogok, vagy legyek, nem tudom, mi jön ide ráfele, virágzik a szőlő, aztán arra jönnek a fecskék. Uh-huh. Én meg örülök neki. Elfogdossák a legyeket, meg igen, akármit.
0: Emlékszem, hogy gyermekkoromban nagyon sokat nyaraltam nagymamámnál, hát gyakorlatilag az egész nyarat nála töltöttem, ott voltak galambok, természetesen fecskék is, és akkor hát nagyon nagy előszeretettel elnézegettem a fecskéket és a galambokat, és el is neveztem egyébként a galambok. Volt egy nagyon nagy galamb, egy átlagosnál nagyobb termető, azt úgy hívtam, hogy helikopter. A fecskék pedig gyakorlatilag a gyors mozgásuknak köszönhetően ilyen vadászgépek voltak. És gyermekkoromban azt néztem, hogy elképesztő, hogy milyen gyorsan cikáznak, jönnek, mennek, lecsapnak. Mm-hmm. És amikor kimegy a tyúkokat etetni, akkor ők is egy kicsit morzsázgatnak?
1: Igen, csicseregnek, ott beszélgetnek. Én meg szólok hozzájuk. Aranyosok, tényleg.
0: Uh-huh. És mit szokott nekik mondani?
1: Eszem meg az árzokat. Jöttök meglátogatni engemet? Meg mikor mit mondok nekik?
0: Hmm. Akkor van egy bensőséges kapcsolata az ott élő fecskékkel.
1: Igen, szinte várnak kifele hátból.
0: Igen, igen. Vélhetően egyébként így van, mert nem csak a kutyák és a macskák érzik ezt a fajta törődést, vagy a...
1: Na hát az is van, macska is van, egy pár, de már mostan csak három van, mert hát jönnek, mennek itt az autók az utcán, azt elütötték.
0: Igen.
1: Egy párat.
0: Igen, igen, sajnos nálunk is történt ilyen. Nekünk is van egy cicánk, gyakorlatilag órát lehet hozzáigazítani, ha reggeli, az uzsonna.
1: Az várja reggelit az ajtót, nézd befele.
0: Igen, igen, igen.
1: Nyitom az ajtót, már ott vannak az ajtókban.
0: Na hát valami hasonló egyébként a fecskékkel a kapcsolata. Tehát ők is már tudják a menetrendet, a napi rendet. Na hallgassuk meg a dalt, jó? Aminek kapcsán erről a témáról bővebben is elbeszélgettünk. Ereszalad fecskefészek. Ez jön tehát Erzsébet kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsébettel beszélgetünk, harangoznak a mi kis falunkban. No, erről a dalról mi jut eszébe, Erzsébet, milyen emlékek?
1: Hát szinte szeretem hallgatni, már van úgy, hogy reggel, délbe este harangoznak. A református az ide hallik jobban, de van katolikus is, hogy én de a református, mondjuk én is az a református vagyok, és ha valaki meghal, úgy harangoznak, akkor is harangoznak, hogyha meghal valaki. Addig mindig harangoznak, míg el nem temetik.
0: Tehát akkor szereti hallgatni a harangszót magát, ugye?
1: Már akkor kérdez valakit, hogy ha nem hallottad, ki halt meg. Van, aki nem tudja, van, aki megmondja, akkor azokat ösveren, tetszik tudni.
0: Értem.
1: Ösveren, hát az is én velem egy korú, hát ha most meghalt ő is, hát akkor velem együtt, és hát, hogy mondjam már, sajnálja az ember mindenkit, de a tüdősek már egyszer csak meg kell halni, de a fiatalokat, hány fiatal meghal? Ugye az egy fiam is, ugye 49 éves, hát ilyen korúak halnak sokan meg vele, most is.
0: Tehát érthető egyébként, hogy ennyi idősen így foglalkoztatja a halál témaköre, és akkor feltűnt önnek, hogy egyre fiatalabbak azok, akik elmennek, ugye?
1: Igen.
0: És mit gondol egyébként, hogy miért van ez így? Van erről vélemény?
1: Hát nem tudom elképzelni. Hát az én fiam is olyan erős ember volt, könnyű házat csináltak, rengeteget dolgozott, minden, és akkor ettől csak egy reggelre jön a hőr, hogy hát meghalt, az utcán halt meg.
0: Mi történt vele egyébként?
1: Hát borzasztó volt. Szintén nem akartam hinni.
0: Mi történt vele? Szívinfarktus?
1: Hát infarktus kapott, azt állapították meg, hát volt a szívének baja. Azért nem ment orvosra, én adtam, vettem, írattam ki, hogy menjen orvoshoz, beutalok, de viszont nem jött velem, anyu azt mondja, akkor elveszik tőlem a jogosítványt, azt akkor nem fogok tudni vezetni, mert a dolga volt neki, mindig menni kellett ide-oda. Úgyhogy sajnálom nagyon, mindig is sajnálok. Az uram is az sem volt öreg, mert 58 éves volt, hát hogy az első is 58 volt, ez is anyja, 58-ban volt, hát ennek is baja. Infarktus kapott, meg ért utána 4 hónapig. Vittamentő, de hát nem lehetett megműteni, annyira rossz állapotban volt. Hát igen, már 27 ezek... éve. 27 éve, hogy özvegy vagyok. Egyedül élek.
0: Nem egyszerű, ez így, gondolom.
1: Hát, ritka nap, hogy ne jussanak eszembe, mindegyik hiányoznak.
0: Megértem. Akkor hallgassuk meg az emlékükre a dalt, jó?
1: Igen.
0: Harangoznak a mi kis falunkban. Erzsébet kérésére jön tehát itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsébettel beszélgetünk, Akácos út. No, hát erről mindenkinek más jut eszébe, mint mindegyik nótáról.
1: Hát annyi van benne, hogy sok akácos erdő is volt, meg azt is ültettünk, kicsi gyerekkorunkban jártunk a gótra, meg a halápra ültetgetni, vagy csemetét kapálni. Úgy avval voltunk elfoglalva. És most, ha nem nagyon van, kevés van akácos. Most másfajták vannak. És az akácos, ami egy pár megmaradt, és nekem is van a kertem végébe, hát az meg nem virágzik egyáltalán mostan. Lefagyott.
0: Uh-huh, értem.
1: Pedig messzire érzik a szaga, olyan jó illata van annak az akácvirágnak.
0: Igen, abszolút. És régebben több akác volt, úgy gondolja?
1: Igen, igen. Valahogy most már más hajtát ültetnek. Meg egész másképpen, mint mi küzdöttünk. Mint kásával ültettük, egy kis lyukat ástunk neki, kiskapával behúztuk, vagy a lábunkkal betoszítottuk, megcsapostuk, úgy ültettük, de mostan gép ültettünk, most egész más.
0: Értem. De érdekes, hogy mindenkinek tényleg más jut eszébe az Akácos út című felvételről. Általában valakire emlékeznek, vagy egy régi szerelemre. Önnek aztán tényleg egy ilyen speciális emléke
1: 13-14 éves voltam, mikor legelőször mentem, mentünk, még iskola köteles lettem volna, de hát nem szerettem menni iskolába, de inkább mentünk dolgozni. Társaságban voltunk, mindenki el volt foglalva. Általában rengetegen van, az összes falu fiataljai, mind mindenki ment dolgozni. Most meg nem lesz látni, hogy gyerekek se nagyon. Csak ha mennek iskolába, akkor látok.
0: Értem. No, hát akkor hallgassuk meg a dalt, amiről mindez eszébe jutott. Erzsébet kérésére forogtát itt, nálunk a Dankó Rádióban. Az Akácos út.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Erzsébet kedvenceivel. Hát van kit felköszönteni, ugye? Nem csak emlékeztünk.
1: Van, hál' Istennek a két lányomat.
0: Kinek lesz születésnapja, a két lányának, vagy névnap, születésnap, vagy hogyan?
1: Születésnapja volt mostan. Az egyiknek 11-én, most május 11-én, a másiknak meg 8-án.
0: 8-án. Hát Isten éltesse őket akkor. Boldog születésnapot kívánunk utólag is.
1: Fogják hallgatni majd.
0: Hát gondolom, abszolút, úgyhogy akkor ön is felköszöntötte őket. Erzsébet, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Beszélünk majd valamikor az ősz folyamán, hiszen már betöltötte a 90-et Erzsébet, úgyhogy sűrűbben hívom azokat a hallgatókat, akik már 90 fölött vannak. Úgyhogy hívom majd Erzsébet. Köszönöm, hogy itt volt. Vigyázzon magára.
1: Nagyon
0: jó?
1: Köszönöm.
0: És jó beszélgetést a fecskékkel. Viszont hallásra, minden jót.
1: Viszont csokolom. Hallásra.
0: Erzsébetet hallották, most pedig jön Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig jön Egri József és a Túl az Operencián a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Mi van ma, piros pinkös napja? Holnap lesz a második napja.

0: halott az apostolokra.
1: A parád óhutai Pintér Istvánné Vas Annus énekével köszöntöm a hallgatókat pünköst hétfőjén és egyben Orbán napján. Vikár László 1955-ös felvételét hallották. Pünkösd az egyházi év harmadik legnagyobb jeles napja, amikor a keresztények a Szentlélek eljövetelét ünneplik. Az evangéliumok szerint Jézus mennybe menetele után a gyakran galamb vagy lángnyelvek alakjában ábrázolt Szentlélek leszállt az apostolokra, betöltötte őket kegyelmével, és ettől kezdve mindenki megértette őket a maga nyelvén. A pünkösdhöz nagyon sokféle szokás kapcsolódott, amelyekről múlt heti műsorainkban már bőven esett szó. Kevésbé ismertek az Orbán napjához fűződő hagyományok, ezért most ezeket mutatom be pár szóban. Első Orbán pápa a második században élt, Severus császár idejében. Sok embert térített a keresztény hitre, és a források szerint ezért szenvedett vértanúságot. Első Orbán pápa rendelte el, hogy a mise áldozat kelyhét és tányérkáját nemes fémből kell elkészíteni. Ezért ábrázolják őt gyakran kehellyel, szőlőfürttel a kezében, és ezért is lett a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusa. A néphagyományban Orbán a negyedik fagyos szent, ugyanis a megfigyelések szerint ez az utolsó nap, amikor a hajnali fagy még kárt tehet a virágzó szőlőben. Egy népi legenda szerint Orbán azért került május havába, mert amikor a kalendáriumot készítették, éppen a kocsmában mulatott. Pedig jobban szeretett volna a tél közepére kerülni, hogy nyugodtan tudjon fagyasztani. Orbán népi kultusza a német-francia határmenti szőlővidékről jutott el a középkor végén hazánkba. Névünnepét a nyár kezdőnapjának is tartották, s ilyenkor a borvidékeken felállított szobraihoz körmenetben vonultak ki. Ha szép idő volt, a szobrát felvirágozták, borral öntözték, de ha rossz időt hozott Orbán, kővel dobálták, leköbdösték, megpálcázták, csupasz feneküket kínálták feléje, sőt arra is volt példa, hogy a sárba döntötték. Hazánk borvidékein ma is él Szent Orbán kultusza. Május 25-én számos eseményt, például szőlőszentelést, zarándoklatot, kóstolókat, kulturális programokat szerveznek a helyszínekre. Tokajhegy alján például ekkor viszik körbe a monokon őrzött Szent Orbán erekjét. A híres hajósi pincefaluban pedig Orbán napi borünnepet tartanak, amely a 300 éve ide érkezett sváb telepesek hagyományait eleveníti fel. E hagyományok része a zene is, melyből a helyi zenészektől hallhatunk ízelítőt. Bicsérdi László, Huber

0: A média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyekszel, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslatok egyebek mellett 8 évben korlátoznák a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Posvai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre. Hangsúlyozta, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A közel-keleti konfliktus azonban továbbra is zavarja az üzemanyag ellátást, tette hozzá a MOL közleménye. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Usztyulugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében bóvárok és víz alatti drónok az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, melyek egyenként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérletei és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Már csak nem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden tizedik embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Fiatal művészek veszik birtokba holnaptól Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és filmművészet is helyet kap a táncelőadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Kigyulladt egy mozdony a Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a Székesfehérvár és a Puszta-Szabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre kimaradó vonatokra kell számítani. Az érintett győri, észak-balatoni, valamint a pécsi vonali vonatokon helyed nélkül is használhatók. Több helyen pótlóbuszokat állítottak be, érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni. Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap is, esőre sehol nem kell készülni. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, holnap napközben 27-33 fok között alakul a hőmérséklet. A nyári az száraz idő egész héten kitart, az előrejelzések szerint csak csütörtökön, pénteken lehet néhány fokkal hűvösebb.
0: Túl az óperencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes hétfő estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Lehár Ferenc a Vígözvegy című operettjéből Kukeli Júlia énekelte a Víjadalt. Tartsanak velünk ma is! Műsorunk fő témája az 1938-ban bemutatott Azur Express című film. Ám mielőtt elkezdenénk mesélni róla, hallgassuk meg Franz von Suppé Boccaccio című operettjéből a Kell még egy csattanó című dalt Laki Péter előadásában. Majd ezután Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből csendül fel a Ringóválú Csengeri Violám című dal Budai Beatrix és Faragó András tolmácsolásában. Kísér Juhan János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!
1: A fiatal úr, hogy hallja azt est, egy aranyos kis huncut hölgyet les, de majd...

Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Nézzük az Azur Express című film rövid történetét. Rák Tamás, az ifjú tanár, akit Páger Antal formált meg, a legény búcsójának estéjén megakadályozza, hogy egy fiatal, magányos lány, Teri, akit Tolnai Klári alakított, öngyilkos legyen. Mivel a lánynak nincs hová mennie, hazaviszi magával a lakására, és pénzt ad neki, hogy elutazhasson a nagynényéhez. Másnap az esküvő után feleségével, Ernával, aki nem más, mint Szelecki Zita, felül a Velencébe induló vonatra. A folyosón Terivel találkozik, aki tévedésből ugyanerre a vonatra szállt. Ráadásul a jegyét is elvesztette. A következő állomáson Tamás leszáll a vonatról Terivel, hogy jegyet vegyen a lánynak, és emiatt lemaradnak a vonatról. A magára maradt bosszus feleség így egy utitársát, Barát Dénest, akit Básti Lajos alakított, mutatja be a rokonoknak Velencében férjeként. Sok félreértés után azonban végül mindenki megtalálja maga párját. És most következzen a filmből The Friz Károly és Széchény Mihály szerzeménye Kemény Egon hangszerelésében, Fekete Pál előadásában. Egy jó pohár sör mellé sós kifli. Túl az Operencián.

éltem már 8 krigli, ne is menj haza már sohasem. Mert te neked virul a földön a legszebb virág, és ne törődj, ha kicsit görög.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Az Azur Express című filmet 1938-ban mutatták be Balogh Béla rendezésében. A forgatókönyvet Pacséri László írta, a képi világot pedig Ejben István operatőr teremtette meg. A film zenéjét The Freeze Károly szerezte, aki hangulatos dallamaival különleges atmoszférát adott a történetnek. A film különlegessége, hogy a kor legnagyobb színészeit láthatjuk a vásznon, mint például Páger Antalt, Tolnai Klárit, Szelecki Zitát, Básti Lajost, Köpeci Bócz Lajost, Fónai Mártát és Petes Sándort. Most pedig jöjjön ismét egy sláger a filmből, The Freeze Károly és Széchen Mihály szerzeménye. Most itt a Hot Jazz Band előadásában. Egy édes 20 éves. Dankó Rádió.

Túl az Óferencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Színházi Élet 1938. július 16-ai számában Álomvonaton a Riviera címmel jelent meg egy írás, melyből most egy rövid részletet idézek. Jó társaságban utazunk. Két ritka, szép és érdekes hölgy utazik velünk a siker felé, és néhány kedves tehetséges úr. Az Azur Express film főszereplői Tolnai Klári és Szelecki Zita, aztán Páger Antal, Básti, Köpeci Bóc. A masinista Balogh Béla, régi kipróbált rendező, pompásan eligazítja az Azur Express útját a csörömpölő váltók között, állomások előtt biztosan indít, nagyszerű tempó diktál, és diadallal érkezik meg a siker végállomására. Eddig tartott az idézet. Most pedig következzen ismét egy dal, a film központi slágere. The Friz Károly és Széchen Mihály szerzeményét Tolnai Klári, Szelecki Zita, Páger Antal és Básti Lajos énekelték közösen a történet során. Itt most Weygand Tibor előadásában hallhatjuk egy archív felvételen. Nem kívánok semmi mást. Túl az Óperencián.

Kedves hallgatóink, Fényes Szabolcs és Halász Rudolf Két szerelem című operettjéből Ilosfalvi Róbert énekelte a Kék hajnali fény című dalt. Zenei kirándulásunk folytatásaképpen most következik Kálmán Imre a Cirkusz hercegnő című operettjéből Fedóra belépője Vörös Edit előadásában. Kísér Hankó József és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. A Szépség és a Szörnyeteg a Disney egyik legsikeresebb, legelbűvölőbb meséje. A filmből készült családi musical már több mint 25 éve hódít világszerte, és a 2025-ös magyarországi bemutatója óta itthon is töretlen népszerűségnek örvend. A Budapesti Operettszínház színpadán most újra látható az előadás szerdától több alkalommal is, Böhm György rendezésében. Jó szórakozást kívánunk! És most csendüljön fel a musical gyönyörű duettje Színet Árdóra és Berecki Zoltán előadásában. Szépség és a Szörny. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat a Pécsi Nemzeti Színház zenekarának muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk főszereplője Szabó Miklós, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes művész, librettista, műfordító, ifjúsági író lesz. Hamarosan híreket mondunk, majd jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra. Viszont hallásra. Dankó.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Kigyulladt egy elektromos mozdony a Kelenföldi pályaudvaron, az állomás forgalmát leállították. A kárelhárítás késő estig, a menetrend helyreállítása pedig éjszakáig eltarthat. Az utasoknak hosszabb menetidőre kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítaniuk a győri, székesfehérvári és Puszta-Szabolcsi vonalakon, közölte a MÁV Inform. Az utasok a déli pályaudvar és Kelenföld között a BKK járataival utazhatnak jegyeikkel. A vonatjegyeket elfogadják az elővárosi buszokon, az M6-os, M7-es autópályán, az összes távolsági volánjáraton. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát. Ezt mondta az M5 podcast műsorában a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály beszélt arról is, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de vannak közös ügyeik, ilyen például az euró bevezetése, aminek a feltételeit már 2030-ra teljesíteni szeretnék. A versenysport állami támogatása a tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik, egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Posvai Gábor hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Sztárobilszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra érte találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Moszkva szerint az ukrán vezetés megsértette a nemzetközi humanitárius jog normáit a civileket ért támadással. Lemondott Demeter András, a bukaresti ügyvivőkormány kulturális minisztere, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének felszólítására. Kelemen Hunor Facebook bejegyzésében kérte távozásra, miután egy kiszivárgott felvételen Demeter András vállalhatatlan hangnemben beszélt a közérdekről és a magyar identitásról. Demeter András egy éve az RMDSZ jelöltjeként kapott miniszteri tisztséget a román kormányban. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgás több településen is érezni lehetett. A lakosok rövid, de erős rengésről számoltak be, károkról, sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. És végül az időjárásról. Zavartalan napsütés lesz holnap, esőre nem kell készülni. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, holnap napközben 27-33 fok között alakul a hőmérséklet. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
3: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Kezdődik a Dankó Rádió Hús csak prímásabb. A következő egy órában is kellemes muzsikákat hallhatnak nálunk. Tartsanak velünk, nem sokára Szántó Ferenc, Peszeki Ádám és Magyar Ádi Jenő nótája szól. Megszólalt a bolond szívem. A 2022-es Duna televíziós felvételen Jenei Gábort halljuk énekelni, és ifjabb Berki Béla zenekarát muzsikálni. Aztán Sebő Miklós előadásában szól a Drága megbocsásson című dal, mely Brodsky Miklós és Harmat Imre szerzeménye. Ez utóbbi egy archív felvétel lesz. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: Csitt babám! Dankó Pista csárdása következik, majd Sárgul Mára kukorica szár címmel, Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán nótája is elhangzik Farkas Ruzikától és Ifja Berki Béla zenekarától. Majd Német Csicsó Józsefék húzzák Bányai Márton kíséreteként, aki három bokor salátáról dalol.
1: Csitt babám, jaj de jó volt!

0: Fehér tányérban rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom. Fehér tányérban rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom.
1: Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne egy órás zenei összeállításunk, a Hús csak prímás. Kiballagok a vasúthoz, sárga rózsa ne virágoz késő ősszel, hová lesz a hullócsillag, és vége már. Ezek a dalok következnek, mindegyik egy-egy Dankó klubos felvételről hangzik el. A friss Ötvös Adorján és Harmat Imre dala, Újvári Marika énekel és Tordai Zoltán zenekara muzsikál tatabányai felvételünkön, mely 2017. november 5-én készült a Vértes Agórája Kulturális Központban. Tarnai Kis László a budapesti Csepeli munkásotthonból dalol. 2019. december 5-én készült vele a felvétel és Báder Ernő zenekarával. A Sárga Rózsa ne virágoz késő ősszel és a Hová lesz a hullócsillag című dalokat hallhatjuk nem sokára a művészek előadásában. De előtte még jöjjön Budai Beatrix, aki 2025-ben átvehette a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatát. Johann János és zenekara kíséretével énekli a művésznő Kalmár Tibor és ifjabb Kalmár Tibor dalát. Kiballagok a vasúthoz.

0: várva.
1: Búbánatos annak az élete. Hallhattuk az iménti percekben R. Varga József és Marcali Frigyes csárdását Gyulai Erzsébettől. Előtte is egy csárdás szólt, méghozzá Bihari János nótája, Jaj, de nagyon régen volt. Ezt a dalt ezúttal Pataki István dalolta el nekünk. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Huscsak Prímásunk felénél járunk, a folytatásban pedig Száz Katit hallgathatjuk. Nincsen annyi tenger csillag az égen. A 2024-es Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való felvételen Lendvai Ferenc és zenekara muzsikál. Aztán Magyari Imréjék húzzák Adorján Sándor andalgójában Bojtor Imrének Kalapomra páros tubarózsát tettem. Kék a szemed, mint az ég, erről Dóri József dalol majd.

a fodros a ruhád, a kapuban várok rád egy malangom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is,

0: szakaszunk, ring a belső sír a gyerekünk, mi nálunk. Még a szemben, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét kalandunk.
1: Az imént hallott nóta felvételére 1997-ben került sor. Dóri Józsefnek Boros Lajos zenekara muzsikált Tegzegerber Miklós és Szondi István szerzeményében. Csit csak rózsám, ezzel a csárdással folytatjuk, valamint Kollár Katalinnal és Balázs Tamás zenekarával. Boka Károly és Heródek Sándorné dalából a hamarosan hallható felvétel 2023. március 2-án készült Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Aztán Szőlősi Emese örvendeztet meg minket egy frisssel, Bányai Aladár és Marcali Frigyes dalával, Sárga a Rikó, Kerek a Cipó.
2: Csit,

öreg prímás tégyhangfogót. Sárika, Sárika, édesapám mindig csak azt mesélte, 6 nap óta szól a nóta. A Friss majd Szeredi Krisztinától és a Rajkó zenekartól hangzik el egy 2015-ös felvételről. Angyal Armand és Adorján Sándor dala előtt egy csárdást is meghallgathatunk. Ennek előadója Fejős Jenő lesz Lakatos Miklós együttesével. Az Andalgó Kondor Ernő dala Csík József énekli majd nekünk a Duna Televízió egyik 2021-es felvételéről, Csóka Gyula zenekarának társaságában. A hallgatót pedig Kárpát Zoltán és Esznagy Endre dalát Mészáros János Elek kezdi már is. Ez a felvétel is a Duna Televízióban készült 2023. augusztusában Jónás Géza együttesének közreműködésével. A zenekar élén Varga Jenő a prímás.

0: Ankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Édesapám mindig csak azt mesél, hogy a világnak kiskunsága közel.

Rámás csizmát visel a babám. Csárdás következik nem sokára. Méghozzá Bétóth Magda és Lendvai Csócsi Jenő zenekarának tolmácsolásában. A felvétel 2011-ben készült. 2023-as az ezt megelőző, mely Kubányi György nótája lesz a tag

Tagadom, tagadom, Karcagi Jánostól és Németh Csicsó József együttesétől. Bementem a patikába, az andalgó előadója Szentendrei Klára lesz, de Garami Béla és Heródek Sándorné szerzeménye előtt jöjjön egy hallgató, és jöjjön két Dankó rádiós díjazott előadó, az egyikük Tolnai András, aki nem sokára énekel, és aki 2024-ben magyar nóta díjas lett. A másikuk ifjabb Sárközi Lajos Prímás, aki természetesen zenekarával együtt muzsikál, aki 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át. Jöjjön a Messze van a kicsi falum című hallgató.

ez volt már a Hús csak prímás, lassan-lassan véget ér adásunk, úgyhogy eljött a búcsú pillanata, valamennyi kollégám nevében búcsúzom, tehát köszönöm, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádió társaságában. Ha ez így van, maradjanak a folytatásban is, további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok. Itt a Hús csak prímásban még Déki Lakatos Sándor zenekara játszik, egy 1983-as felvétellel búcsúzunk, Majtinszky Lajos és Lakatos Flóris szerzeményei szólnak. Kesergő, verbunkos és friss hallható. Minden jót kívánok, viszont hallás a Morvai Noémit hallották.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánunk, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Megindulhatott a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófavédelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform honlapján. A következő órákban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra, Kelenföld és Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között pedig lóbuszokkal lehet utazni. Várhatóan éjszaka állhat helyre a menetrend a győri, székesfehérvári, az észak és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Sulyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, ezt mondta Magyar Péter a Telexnek adott ma esti interjújában. A kormányfő hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata, amellett, hogy őrködik az alkotmányosság fölött, a nemzeti egység megteremtése. 1990 óta az volt a jellemző, hogy a köztársasági elnökök népszerűsége mindig a legmagasabb volt az aktív politikusok között. Sulyog Tamás esetében a közvéleménykutatások szerint a magyarok kétharmada várja el tőle, hogy távozzon hivatalából, érvelt Magyar Péter. Holnap kezdi meg az új parlament a hivatalos törvénykezési munkát. Az első héten két ülésnap lesz, holnap és szerdán Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik a parlamenti ülésszak. Az elsők között vizsgálóbizottságok felállításáról döntenek, valamint megkezdődik a vita a Tisza által benyújtott alaptörvény módosításáról is. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya. A pontos tervezéshez azonban ismerni kell a költségvetés állapotát. Ezt mondta az M5 Podcast műsorában a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály beszélt arról is, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de vannak közös ügyeik, ilyen például az euró bevezetése, aminek a feltételeit már 2030-ra teljesíteni szeretnék. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyárfás kúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a segesvári csatában. A székelyföldi város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. A jövőben kiállító térként és rendezvényhelyszínként üzemel majd a gyárfás kúria. Földrengés rázta meg ma délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgás több településen is érezni lehetett. A lakosok rövid, de erős rengésről számoltak be. Károkról, sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsó rakpartot. Holnaptól hétköznapokon 18 óra fél héttől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Holnap is zavartalan napsütésre készülhetünk, eső sehol nem lesz, a szél több délkelet felé megerősödik. Éjszaka 12-18, holnap napközben 27-33 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket itt a Dankor Rádióban. Mára köszönjük figyelmüket.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Pünkösd másnapja, azaz pünkösd hétfő van. Ma az egyházi ünnephez kötődő világi szokásokat, rítusokat vesszük számba, s természetesen az ehhez kapcsolható dallamokat. A pünkösdhöz különböző eredetű és korú szokások fűződnek. Ezek között a legjelentősebbek a tavaszköszöntő szokások, a természet megújhodását, annak bőségét, akár mágikus cselekvésekkel is befolyásoló tevékenységek, szokások, játékok, tiltásra és előírt cselekvésekre vonatkozó szabályok. A pünkösd talán legjellemzőbb jelképe a zöldág, mely analógiája a megújuló természetnek, s nem véletlen, hogy néhány vidéken ilyenkor pünkösdkor állítják a májfát. De ha nem is állítanak ilyenkor májusfát, a házakat mindenféleképpen zöldággal, virágokkal díszítik. Amint említettem, különböző rítusok és hiedelmek kapcsolódnak ehhez a naphoz hazánkban is, akár csak a környező népeknél. Szeged környékén ilyenkor is ismert, nem csak húsvétkor, a rituális fürdés. Pünköst hajnalán a lányok a Tiszában fürdenek, s úgy tartották, hogy a pünköst hajnali fürdés egész évre mentesíti az embert a kelésektől. De van olyan vidék, ahol szent kutak vizében mosakodtak, vagy abból ittak pünköstkor. Zenei példát is hallhatunk majd Táncházban című műsorunkban a pünkösdi harmadszedésről, s a harmattal való mosakodás, szeplőűző és szépségvarázsló erejéről. Azt már zárójelben teszem hozzá, hogy egyes helyeken mezítlenül szedték a harmatot szemfájás és kelés ellen. Sok vidéken pünköstkor cselédvásárt tartottak, ezen a napon szedték a báránydézsmát, ekkor kapták a pásztorok az úgynevezett pünkösdi garast. Minden községi pásztor élelem és pénzadományt kapott minden háztól, ahonnan állatot őrzött, sőt, egyes helyeken pünkösd vasárnapját megelőző este kongóztak a pásztorok, azaz zajkeltéssel üldözték el a gonosz szellemeket. S mielőtt még a legjellegzetesebb pünkösdi szokásokról néhány szót ejtenénk, hangozzanak fel eredeti felvételek. Egy dunántúli vitnyédi pünkösdölés. A felvétel 1938-ban készült, a gyűjtő Volli István volt.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindenekinna, amen!
5: Néném asszony, szabad-e pünkösdülni?
6: Szabad, csak szépen pünkösdülletek!

0: széka, Jézus Krisztus.
1: Mindjárt kínálni. Megnézem a királynéatokat. Édese vagy savanyú. Ó, igen, édes, nasszaj, egy kis ajándék.
0: Köszönjük szépen. Na gyerekek, itt elég jól kaptunk, táncoljunk egyet.

0: Tessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Azt ígértem, néhány szót ejtünk még a pünkösdi népszokásokról, melyek közül a legjelentősebb és legarchaikusabb az Európa szerte ismert, ügyességi próbákkal egybekötött pünkösdi királyválasztás, a lányok, legények, falu feljáró köszöntése, a pünkösdölés és a kislányok agrármágiával egybekötött köszöntése, a pünkösdi királynéjárás. A pünkösdi királyválasztáson ügyességi próbával, versenyjátékokkal összekötve választották meg egy évre a legények közül a pünkösdi királyt. A választott király számára a legények engedelmességgel tartoztak. A pünkösdi király volt a legények legfőbb bírája és vezetője, aki egy évig a falu minden lakodalmába és összejövetelére hivatalos volt. A középkor óta vannak feljegyzések a pünkösdi májusi király választásáról. Hazánkban a 16. században már általánosan ismert volt a pünkösdi királyság múló, értéktelen voltára utaló szólás, rövid, mint a pünkösdi királyság. A másik, az Alföldön ismert szokás a pünkösdölés, vagy mimimamázás, ma vagyonjárás, mi van ma járás, mely énekes, táncos, adománygyűjtő népszokás. Ennek során kisfiúk és kislányok járták a falut. Az első változat központi szereplője a királynő volt, aki ruhájában, díszeiben különbözött a többi szereplőtől. Előfordult, hogy mellette király is szerepelt. A második típus szereplői lakodalmi menetet imitáltak. Elölment a menyasszony és a vőlegény, a koszorús lány és a vőfély. A pünkösdölés formáját a pünkösdölők kora is meghatározta. Eredetileg lányok és legények vettek részt benne, de újabban főleg gyermekek járnak pünkösdölni. A házról házra járó csoportok bekéreckedés után szavalnak, énekelnek, táncolnak, és átveszik az adományokat, majd ismét táncra perdülnek. Az idősebb korosztály természetesen közös táncmulatsággal zárja a pünkösdölést. A harmadik, talán mindenki által ismert szokás a pünkösdi királynéjárás, vagy pünkösdölés, pünkösdjárás, pünköst köszöntés. Ez a Dunántúlon volt ismert, s általában lányok a szereplői. Ezek a lányok házról házra jártak, négy kislány vezetett egy ötödiket, a legkisebbet és legszebbet, a pünkösdi királynét, kiskirályt, királykisasszonyt, királynéasszonyt vagy cucorkát, akinek a kezében kosár volt rózsaszirmokkal. A kislány fehér ruhát, fején virágkoszorút viselt, néhol rózsaszirmokat hintett maga körül. A kis királynő feje fölé piros vagy piros mintás kendőt feszítettek ki baldahin mondjára, vagy a kislányt fátyollal borították be. Az ének közben mozdulatlan álltak, vagy lassan körbejárták a királynét, és közben termékenységvarázsló mondók a kíséretében felemelték. Ekkora legyen a kentek kendere. Ha valaki nem szívesen látta őket, gyorsan legugoltatták a királynőt, hogy ne nőjön meg a kendere az illetőnek. Pünkösdi énekek szólnak Táncházban című műsorunkban Németh Antalné, Aranyos Anna, Balkó Júlia, Török Ferencné, Molnár Viktória és Szarka Mária adatközlők előadásában.

magamat. Nemányadó léttem, rózsafont termettem, piros fénkös napján hajnalba születtem. Én kicsike vagyok, nagyot nem szólhatok, mégis az Istennek dicséretet mondok. Gyenge vesző vagyok, mindenfelé hajlok, szüleim kertjébe most nyílni akarok. Vége.

két, most és mindörökkön örökké, amen. Mi nékünk áldás, a szentlélek malasztja, Melkor árnyékoztatott a szüzek virágja, mi bennünk is Gábriel üdvözlettel áldja, testben öltözett ijjé, mi befogadta, szűz anyától született Krisztus.

0: Szent lelkét ottan elküldötte, az apostolok szívét megerősítötte, hogy árván maradjanak, azt meg nem engedte, tüzes nyelvek előtt föl is gerjesztötte, Istennek jobb keze újra el segítse, hogy a kegyetlen ördög minket meg ne sértsön, őrizzen, oltalmazzon, szárny alá rejtse, szálljon mindnyájunkra az Isten áldása, mindregönte rászállott az apostolokra, borbúzaért gyümölcs földetökben részen, az Istenben tök szépen tündököljön, mint páva hegyekön, eképen zöndüljön, én kis gyermek vagyok, nagyot nem szólhatok, mégis az Istennek dicséretöt mondok. Gyenge vesző vagyok, mindenfelé hajlok, szüleim kertjében most nyílni akarok. Jó megfogd a lovatnak száját, ne tipedjen, itt apodja a pünkösdél húzsát. Apünk közé róza kihajlott az útra, szedje fel a mennyasszon, kösse koszorúba. Andréás, bokrétás, felesége, jó táncos, hajazura, sejem szál, szolgálója, aranszál. Én bén, bokorica, öled, akit szerez. Mi van ma, piros pünkös napja, hónap lesz a második napja. Dicsértessék a Jézusnak szent neve!
1: Se pünkösdi róza kihajlott ez útra, nekem es kihajlott

Következzen Táncházban című műsorunkban a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola növendékeinek és a Szeredás Együttesnek Pünkösdőlő című felvétele, mely gyönyörűen felsorolja a pünkösdi szokás dallamokat.

szerek harmatot, szerek is meghagyok is, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot, szerek harmatot,

0: az aranytüzet,
1: a másik az aranyvizet,
2: harmadik az aranysöprőt.
3: Boldogságos Szűz Mária söpörje le ennek a leánynak a lelkét.
4: Dicsértessél, te áldott víz, ki megmostad az én gyarló testemet, mosd meg az én bűnös lelkemet is. Amen.

Rúzsa Mária, engem talált ki kis Jézust, szent szívéből szeretett, aranygyűrűjével lepecsételt, hogy én rajtam a sátán hatalmat ne vehessen. Szárnya alatt igaz hitben létő, létőben szent oltár, abba vagyom boldogasszony, kitekint a kincs ablakján. Kívül aranyos, belül irgalmas és kegyelmes, házadnak négy szögletében négy őrző angyal. Őrizzetek szent keresztek, forogjatok, forogjatok szent keresztek, hagyjuk hason Szűz Mária. Fel van feszítve az Úr Jézus Krisztus, csúran, csúranik, csöppen, csöppenik az ő szent vére. Szedik, veszik, álélomba tetetik, Mária elejébe vitetik, Mária is azt mondja, szerelmes fiam Jézusom, miért szenvedted ezeket az iszonyú kínokat? Anyám, Máriám, szenvedem a purgatériumbeli lelkekért. Amen.

kedves hallgatóink, a Pünkösdi Rózsa kezdetű vagy Pünkösdhöz kötődő dallamokból válogattam feldolgozásokat Táncházban című műsorunkba. A Slama Band, majd Herzko Ágnes, Nikola Parov, Megyaszai István és Ifjú Födő Sándor muzsikája szól.

pünkösd hétfőjének estéjén régen is táncmulatságokat rendeztek, ahol a falu feljáró köszöntő szokások kapcsán szerzett adományokat a fiatalok közösen elfogyasztják. Nem tudom, hogy a most következő Vajdaszentiványi táncrend dallamai vajon felcsendülnek-e még Vajdaszentiványon, de az biztos, hogy a Dankó Rádió Táncházban című műsorában most ezek szólnak. Muzsikál Vavrinec András, Vizeli Balázs, Árendás Péter, Molnár Péter és Szabó Dániel. Énekel Nyitrai Marianna és a táncház résztvevői. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét Vasvári

0: Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Egy színes csokorral, amely muzsikákkal bejárjuk az egész földet. Hallunk világzenét mai műsorunk első órájában rögtön Szomáliából. Aztán énekel az Amerikai Egyesült Államokbeli Leila McCalla, és muzsikál a kiváló hazai táncházas banda, a Fanfara Komplexa is. És mindemellett még sok-sok kiváló világzene egészen éjfélig. Kellemes rádiózást kívánok ma estére. Cserepes Károly egy remixével kezdjük a programot ma. Íme a Vlasco Kóló.

Itt a népek dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Folytassuk Sahra Halgan szomáliai énekesnővel és kulturális aktivistával, aki 2024-ben mutatta be a nem sokára felcsendülő Laga című dalát, a Hiddo Davr című korongjáról. A lemez a szomáliai kultúra lenyűgöző ünnepe, mivel az énekesnő különleges stílusa ötvözi a hagyományos afrikai dallamokat gitárriffekkel és billentyűs hangzással, ezzel egy lenyűgöző egyedi atmoszférát teremtve. Imádták a kritikusok is az anyagot, például azt írták, hogy vitathatatlanul hihetetlen zenei alkotás, és a szomáliai nép számára egy nélkülözhetetlen kulturális műtárgy. A művésznő élete rendkívül színes, de ugyanakkor sok nehézséggel kellett szembenéznie. Már 13 éves korában énekelt, noha a közössége nem mindig támogatta nyilvános szerepléseit. A 70-es évek végén kitört szomáliai polgárháború során mindössze 16 évesen előképzettség nélkül ápolónőként kezdett dolgozni, és a polgárháború után úgy döntött, hogy elhagyja hazáját, Európába menekült, Lyonban telepedett le. 2009-ben adta ki első lemezét Somaliland címmel, amely ugyan még nem váltott ki nagy visszhangot, de 2015-ben trió formájában már nagy sikert aratott második korongjával, amelyen a Tuareg rockot keverte kelet-afrikai ritmusokkal. De visszatérünk most 2024-es lemezéhez, erről következik egy dal,

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Énekel a következő percekben Leila McCalla, aki New Yorkban született, haiti származású szülők gyermekeként. Zenei stílusa széleskörű és sokszínű, magában hordozza gyökereit és élettapasztalatait, 3 évszázad történelmét és különböző kultúrák hatásait. McCalla kiválóan játszik csellón és gitáron, de persze más hangszereken is, és többnyelvű énekes nőként, dalszerzőként egyedi hangzást alakított ki. 2024-es lemeze a Sun Without the Heat játékossággal és örömmel teli, miközben a folyamatos átváltozás fájdalmát és feszültségét is magában hordozza. Ez a transformáció és változás a korunk zenei műfajainak sokszínűségében is megnyilvánul. Találkozunk itt afrobeattel, etióp hangzással, brazil ritmusokkal, és persze az amerikai folk és blues ritmusaival. A korongot New Orleansban vették fel rekordidő 9 nap alatt. A címadó dal, amelyet hamarosan meghallgatunk, Frederick Douglass 1857-es beszédéből is inspirálódott, aki az Egyesült Államok haiti nagykövete volt. Ő is és Leila is hangsúlyozza, hogy az igazi szabadság és egyenlőség csak átalakító cselekvéseken keresztül érhető el. Ez a lemez McCalla zenei átalakulását tükrözi, annak szinte intim részleteibe is bepillantást ad, és arra hívja hallgatóit, hogy a sötétségből a fény felé vezető utat járják be, mindezt egy mélyen személyes és egyetemes hangzásvilágon keresztül. Hallgassuk a haiti származású Leila McCalla Leila felvételét, 2024-es lemezéről szól a Sun Without the Heat.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádió

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Hazai muzsikával folytatjuk, játszik már is a Fanfara Komplexa, amely táncházi zenekarként indult 2002-ben. Azóta folyamatos résztvevői a budapesti és vidéki táncházaknak, kluboknak. Zenéjük alapvetően az autentikus moldvai csángó népzenén, illetve az új stílusú szerba, húra és manele dallamokon alapul. Repertoárjukat főleg moldvai zenészektől tanulták, de később merítettek az interneten egyre nagyobb számban felelhető dallamokból is. Előadásokban Románia moldvai részén napjainkban is hallható lendületes, feszes ritmusú, több nemzet folklór hagyományából táplálkozó zenei világát adaptálják egyéni hangszereléssel és felfogással. Muzsikpályukban ott a román, a csángó, a magyar, a szerb, a bolgár, a török és a zsidó népzene is. Játszom most a hazai Fanfara

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, Soán Kóti dalával.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek. Folytatódik most a Népek Dalai, a világzenei válogatás éjfélig a Dankó Rádióban. Korábbi műsorainkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A Mediaclick egy alkalmazás is ingyenesen letölthető az áruházakból. Az estét nem sokára ekvádori világzenével folytatjuk. Aztán ebben az órában szól világzene még itthonról, a cimbalibentől, és Brazíliába is ellátogatunk. Az óra első perceiben pedig irány Afrika, Nigéria. Soán Kuti következik, aki 2024-ben feltámasztotta édesapja zenekarát, az Egypt 80-t. Ez a 24-es dal született tőlük, Soán Kutitól, íme a

A Dankó Rádió világzenei magazinját hallják. A népek dalai szól minden este 9-től éjfélig. Egy kis észak-ekvádori faluból, Esmeraldasból indult a formáció, és egy a kolumbiai határ mellett kanyargó kis folyóról, a Rio Miráról keresztelt el magát a banda. Az énekes Carla Canora alapította a Rio Mirát. A formáció zenéje a xilofonra emlékeztető afrikai törzsi gyökerekkel bíró hangszerre, a marimbára épül, amit kiegészítenek a sékerek, dobok és a lenyűgöző ének és a vokál. A marimba egy afrikai bantu eredetű ütő- és dallam hangszer, keretre erősített kemény fából készült, hangolt lapokból áll, amelyeket gumifejű, pálca alakú verőkkel szólaltatnak meg. Az afrikai rabszolgák a marúnok zenei hagyományában számított népszerű és fontos hangszernek. Ők annak idején menedéket keresni érkeztek a csodálatos dél-amerikai vidékre. A rabszolgák annak idején a szabadság és könnyedség érzését ragadták meg a marimbával, aminek hipnotikus erejével egész szellemüket felszabadították. A marimba zenét egyébként az UNESCO a világörökség részének nyilvánította. Ennek az értékes zenei örökségnek a továbbvitelére vállalkozott a Rio Mira, miközben saját életük vívódásait és harcait is beleszövik dalaikba. 2017-es debütáló korongjukról érkezik most egy igazán hipnotikus erejű dal, ami a Kanári-szigeteken a datojapálma nedvéből készített édes, mészszerű nektárról, a pálmaszirupról, a guarapóról szól. A Dankó Rádióban következik a Rio Mira zenéje Ecuadorból, ez a guarapó.

A Dankó Rádiót hallgatják, a világzenei magazin szól a népek dalai. São Paulo legszegényebb negyedének egyikéből, egy bódévárosból indult a most következő előadó Criollo. Egész kiskorától ezen a helyen egyetlen célja a túlélés volt, a túlélés eszközéből pedig már kisgyerekkorától a zenét választotta. Nem is csoda, hogy zenéjében az őszinteség a legnagyobb fegyvere, kertelés nélkül beszél szociális problémákról, a szegénységről, amióta pedig elkezdett dalokat írni, folyamatosan növekvő népszerűségnek örvend. Már tinédzser korában megszülettek első szövegei, zeneterápiája pedig hamarosan hivatásává vált. 2006-ban jelent meg bemutatkozó korongja, amely alapján a kritikusok és a közönség is egy csapásra elismerte tehetségét. A mai napig nem felejti, honnan indult, és 2017-es lemezén is megemlékezik a favelákról, így erősítve fel az ott lakók hangját a dalszövegeken keresztül. A brazil Criollo 2017-es dalát játsszuk most. Ez a Cria de Favela, most

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai világzenei magazinunk. Folytassuk most a cimbali bendel, amelynek vezetője Unger Balázs többször bejárta már a Balkánt azért, hogy zenéket gyűjtsön, és ehhez kellett egyfajta becsípődés. Azt mondja, a híres cimbalmosnál Balogh Kálmánnál kezdett játszani, és ő volt az, akin keresztül először hallott ilyen zenéket. Egyszer a Galga zenekarral voltak egy törökországi koncerten még a 90-es években, és fellépett előttük a Taraf de Haydux. Meghallgatta és teljesen elbűvölte Balázst, de Kálmántól is kapott rengeteg balkáni, román, bolgár, török és görög felvételt, amelyek elkezdték felspannolni a fantáziáját. 1996-ban 19 éves volt, és volt egy négyütemű Trabant kombia, elhatározta, hogy kimegy Moldvába cimbalmosoktól autentikus népzenét gyűjteni. El is jutott egy Temélia nevű cigányfaluba Brassó mellé, amikor megérkezett, éppen aratás volt, mobil meg persze még nem volt, útba igazították őket, és találtak is egy egész cimbalmos családot, ahol három generáció muzsikált együtt a hangszerem. Moldva pedig a Balkán kapuja, és ez nagy lökést adott Unger Balázsnak, hogy a Balkánnal is elkezdjen foglalkozni. Ők muzsikálnak most a Dankó Rádióban. Következik a hazai cimbali band.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dangó Rádióban. Hallgassunk világzenét Nigériából.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dangó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat! Most folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Éjfélig tart ma is műsorunk, benne pedig egy színes világzenei csokor szól, például egy duettel Manu Chao-val és Calypso Rose-zal. Aztán hallunk világzenét a Minyu Crusaders-től Japánból, és brazil világzenei szól a Meishi Dona Onete hangján majd. További jó rádiózás mindenkinek, a mai utolsó órát kezdjük világzenével Nigériából.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig.

A Dangu Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Manu Chao, a francia születésű, de többnyire latin muzsikát játszó zenész és énekes folytatja a sort. Az ő szülei Spanyolországból emigráltak Párizsba. Apja, Ramon Chao, író, Galíciából származik. Manu Chao egyik első és egyik legsikeresebb lemeze a Clandestino lett, amelyről könyv is született. Peter Kulcsó írta a Clandestino Manu Chao nyomában című kötetet, amelynek megszületése 5 évig tartott. Az író folyamatosan követte Manut szerte a világban. Barcelonában és New Yorkban ivott vele bárokban. Meghívták egy jótékonysági koncertre a Szahara közepén egy menekült táborba. Mexikóban a drogbandák rémtettei miatt elmaradt koncertekre, vagy Buenos Airesben, ahol Manu egy elmegyógyintézet lakóival csinált közös lemezt. A végeredmény pedig egy rendkívül érdekfeszítő zenész életrajz könyvben. A Clandestino 20. évfordulóján a muzsikus újra felvette első lemeze címadó dalát, és ebben már közreműködik a Calypso zene királynője, Calypso Rose is. Meghallgatjuk, hogy 20 év elteltével milyen az új Clandestino. Következik Manu Chao és Calypso Rose.

Az év minden napján este 9-től világzenék forognak a Dankó rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, a világzenei program szól a népek dalai. Japán világzenével folytatjuk, a Minyo Crusaders játszik már is. A formáció a hagyományos japán népdalokat, a minyőket dolgozva át latin, afrikai és karibi ritmusokkal, hogy létrehozzák a hidat Dél-Amerika és Japán között. A japán népzene, azaz a minyő, négy fő kategóriára osztható fel. Munkadalok, vallásos dalok, alkalmi dalok esküvőre, temetésre vagy bármilyen ünnepre, illetve a gyerekdalok. Sok dalra jellemző, hogy bizonyos szótagokat kihangsúlyoznak, illetve magas kiáltásokkal tüzdelik a dalt. A Minyo Crusaders zenekar ezeket az ősi japán dallamokat latinosítja, és ezzel új életre kelti a japán népzenét. Debütáló korongjuk 2019-ben jelent meg, és rögtön vihart is kavartak ezzel a világzenei szintéren. Ry Cooder, sokszoros Grammy-díjas amerikai gitáros, aki anno a Buena Vista létrehozásánál is bábáskodott, azt mondta róluk, a legjobb együttes évek óta. Ők játszanak most japán világzene 2019-ből itt a Dankó Rádióban. A játszik a Minyo Crusaders, a dal a Kushimoto Bushi.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai. Következő állomásunk Dél-Amerika, Brazília. Jön Dona Onete, aki 15 éves kora óta rendszeresen énekel. Mégis a siker meglehetősen későn, 73 esztendős korában ért el. Egész életében tudatosan készült a zenei pályára, ráadásul tehetsége mellett nem volt rest képezni magát. Történelmet tanult és régiójának zenéjét is alaposan tanulmányozta. Majd a megszerzett tudást beépítette zenéjébe is. Ismereteit kezdettől fogva igyekezett továbbadni, zenei, táncos együttesek megalakulásában segítkezett, és a 90-es években kulturális területen dolgozott hivatalnokként. Amikor aztán lehetősége adódott, minden tapasztalatát beletette első lemezébe, amelynek a címe az lett, hogy Feiticho Caboclo. A korongról azt mondja, hogy annak felvétele és megszületése felérett csodával, amit az élet kései ajándékaként értelmez. A lemez megjelenése után pedig teljesen újjászületett, csatlakozott egy helyi zenekarhoz, akikkel bejárták az egész világot. Dona Onete következik 2019-es lemezéről, íme a Melysi Melysi.

Hamarosan éjfélkor véget ér a népek dalai. Ez volt a világzenei válogatás. Remélem tetszett a program. Holnap este 9 órától valami hasonlóval várom majd önöket. Remélem számíthatok majd figyelmükre. Most pedig itt a búcsú ideje. A himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. Búcsúzik a népek dalai szerkesztő műsorvezetője Szabó Tamás.

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

annak is a legmagasabb ágára. Így se volt jó, hogy se volt jó, sehogyan sem volt az jó. Mindig csak a más asszonya volna jó. Így se volt jó, hogy se volt jó, sehogyan sem volt az jó. Mindig csak a más asszonya volna jó. Fehér cica felmászott a padlásra,

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írja.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Itt a Dankó Rádió 20 csak prímása jelentkezik. Tartsanak a következő 1 órában is a Magyar Zene Rádiójával, ha tehetik. Én is hittem egyszer, ez a címe mai első felvételünknek, mely Karcagi Jánossal és Lakatos Miklós zenekarával készült 2022. júniusában Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Utána Van nékem egy gerlicém, Kondoros Ernő andalgója szól, Szász Kati és Baranyai István zenekarának tolmácsolásába. Jó rádiózást kívánok!

3 napos lakodalom jó szokás, ezt nem tagadom. De ha már a jó szokásoknál tartunk, ugye a Dankó Rádiót hallgatják, ugye velünk vannak, Gáspár Anni lesz, aki elénekli nekünk Csóka Ödön és Szerdahelyi János csárdását, ifja Berki Béla és zenekara társaságában. A Duna Televízió felvétele után Farkas Rozikát is meghallgathatjuk, Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa frissének előadójaként. Az írás jól megmondja, a művésznőnek majd Tordai Zoltánék muzsikálnak.

Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk a folytatásban. Meghallgathatunk egy Devecserit, egy Pomázit, majd egy Dunaföldvárit. Ez utóbbi 2016 márciusában készült Szalay Antal prímással, aki 2025-ben cigányzenei díjas lett, és zenekarával, valamint Szóka Júliával. Ez lesz Tüttő János frisse, Piros alma csüng az ágon. Relle Iván és Lányi Géza nótáját Egri József énekli el, az Egri ménes mint szürke. A 2026-os felvételen Miskolci Balog Zoltán zenekarát is halljuk. Szerdahelyi János és Nádasdi Géza hallgatója már is kezdődik, ez a Várjatok még őszi rózsák, Danyi Lőrinc és zenekara muzsikál Hajnal Nikolettnek.

ráérünk, még korán van hazamenni. Ne menjenek sehová, vagy ha mégis így tennének, vigyék magukkal a Dankó rádiót. Hamarosan Jákó Vera énekli el Bura Sándor és Szerdahelyi János csárdását. Most azonban még Besenyei Ferencet hallgathatjuk, aki Járosi Jenő nótájával érkezik. Jó a lány, szép a lány. Az 1990-ben készült felvételen Ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik. Jó.

Mi mozog? Miklósi József énekli el hamarosan a csátást, akinek ifjabb Olá Kálmán zenekara játszik. De előtte még egy Petőfi Sándor verset hallgathatunk, ifjabb Sárközi Lajos dallamaival, aki természetesen zenekarával együtt hallható a folytatásban, Jenei Gábor kíséreteként muzsikálnak Szerelmes vagyok én, megmondja meg kibe.

róka, se nem nyolkoám, asszony meg az úr, ugrott ki a zöld leveles bohorból.

0: sem a borból.
1: Hajnalom, csillagom, Tordai Borbély Pál és Heródek Sándorné népszerű frissét nem sokára Zalatót Erzsébettől hallhatjuk, sőt énekelhetünk is a művésznővel, Lakatos Antalé zenekara játszik majd hozzá. Ne szígy meg, ha kimaradok, Pere János már is kezdi, majd lát Jenő és Fülöp Kálmán dalát.

0: világ.
1: Él a magyar mindörökké. Messze a nagy erdő, szombaton meg vasárnap, icipici kis galambom. Ez utóbbi dal Tegze Gerber Miklós frisse, nem sokára Pécsi Kis Ágnestől hangzik el. Előtte a Csárdást Tóth János István írta, és Dóka Zsuzsa énekli, míg Sárközi Béla zenekara játsza. Archív felvételről szól majd Ilona dala, Király Ernő tolmácsolásában, a hallgatót pedig Kovács Lajosnak és Bicskei Dánielnek köszönhetjük, és természetesen előadó művészeinknek, Szeredi Krisztinának és Jónás Géza zenekarának. Az együttes élén ifjabb Csóka Gyula a prímás.

0: Dankó Rádióban most archív felvétel következik.
1: Messzi a nagy erő.

Serli Lajos és Kazalicki Antal hallgatójával folytatjuk a Hús csak prémást itt a Dankó Rádióban. Nem sokára Benedekfi Katalin énekel és Patai Zoltán zenekara muzsikál. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Nékem olyan asszony kell, Bíber Gyula andalgóját Kajcagi Nagy Zoltán énekli majd, akinek ifjabb Téki Lakatos Sándor zenekara muzsikál.

Kedves hallgatóink, a búcsú pillanata érkezett el, hiszen nem sokára véget ér a mai Húscsak Prímás. Adásunk végén Balázs Tamás éjszenekara muzsikál, azért, hogy én szegény legény vagyok. Ez lesz a címe a dalnak, de előtte én még elbúcsúzom önöktől. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket, és hogy a folytatásban is a Dankó Rádiót hallgatják. Legyen így, viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvenőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Pünkösd másnapja, azaz pünkösd hétfő van. Ma az egyházi ünnephez kötődő világi szokásokat, rítusokat vesszük számba, s természetesen az ehhez kapcsolható dallamokat. A pünkösdhöz különböző eredetű és korú szokások fűződnek. Ezek között a legjelentősebbek a tavaszköszöntő szokások, a természet megújhodását, annak bőségét, akár mágikus cselekvésekkel is befolyásoló tevékenységek, szokások, játékok, tiltásra és előírt cselekvésekre vonatkozó szabályok. A pünkösd talán legjellemzőbb jelképe a zöldág, mely analógiája a megújuló természetnek, s nem véletlen, hogy néhány vidéken ilyenkor pünkösdkor állítják a májfát. De ha nem is állítanak ilyenkor májusfát, a házakat mindenféleképpen zöldággal, virágokkal díszítik. Amint említettem, különböző rítusok és hiedelmek kapcsolódnak ehhez a naphoz hazánkban is, akár csak a környező népeknél. Szeged környékén ilyenkor is ismert, nem csak húsvétkor, a rituális fürdés. Pünköst hajnalán a lányok a Tiszában fürdenek, s úgy tartották, hogy a pünköst hajnali fürdés egész évre mentesíti az embert a kelésektől. De van olyan vidék, ahol szent kutak vizében mosakodtak, vagy abból ittak pünköstkor. Zenei példát is hallhatunk majd Táncházban című műsorunkban a pünkösdi harmadszedésről, s a harmattal való mosakodás, szeplőűző és szépségvarázsló erejéről. Azt már zárójelben teszem hozzá, hogy egyes helyeken mezítlenül szedték a harmatot szemfájás és kelés ellen. Sok vidéken pünköstkor cselédvásárt tartottak, ezen a napon szedték a báránydézsmát, ekkor kapták a pásztorok az úgynevezett pünkösdi garast. Minden községi pásztor élelem és pénzadományt kapott minden háztól, ahonnan állatot őrzött, sőt, egyes helyeken pünkösd vasárnapját megelőző este kongóztak a pásztorok, azaz zajkeltéssel üldözték el a gonosz szellemeket. S mielőtt még a legjellegzetesebb pünkösdi szokásokról néhány szót ejtenénk, hangozzanak fel eredeti felvételek. Egy dunántúli vitnyédi pünkösdölés. A felvétel 1938-ban készült. A gyűjtő Volli István volt.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenkinek, amen.
2: Néném, asszony, szabad-e